0: Ez a Rádió Antrit.
1: I'm so sorry that I hurt you.

0: a tegnap slágerei egy helyen. Ez a Rádió Antrét.
1: Megint elment a nap, ahogy mindig szokott. Nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

a Rádió Andrét. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben. A kereszténydemokrata néppárt a kormány pedagógusok számára bejelentett béremelését kritizálta. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő 2 napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhen nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Nem támogatja Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa mozgalom a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan megfosztaná őket az indulás jogától. Hódmezővásárhely polgármestere bejegyzésében azt írta, meggyőződésük, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságokat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választó szabadon dönthetnek arról, kinek adnak bizalmat. Hangsúlyozta, ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a városvezető vagy képviselő munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia nem csatlakozhat azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek katonai hitelek révén finanszíroznák Ukrajna védelmi kiadásait, írja a felvidék.ma hírportál. A kormányfő erről a Szlovák Rádióban beszélt és jelezte, a héten zajló egyeztetéseken is ezt az álláspontot kívánja képviselni. Azt mondta, ha más országok össze akarnak fogni a konfliktus finanszírozására, azt valószínűleg nem tudják megakadályozni.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar több felé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Szuper szerda reggelt, július 1-én 6 óra múlt 3-4 percen. Itt a mi kis hétközepi válaszságunk. Együtt majd túl leszünk rajta. Köszönjük a névnaposokat és a szülinaposokat. Felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, hogy mi is zajlott benne, mert sok minden zajlott. Ezt elárulom előre, mindjárt kezdünk. Fekete Dávid vagyok. Ez az Antrit reggel, tartson velünk.
1: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a

0: Szuperszer reggelt, ez az Antrip reggel, 6 óra múlt 13 perccel, július 1-én. Kezdjük meg a reggelünket a kávé mellé, kis időjárás előrejelzés Dukán. Remélem, hogy önnek jobb éjszakája volt, mint nekem, mert nekem most volt a legpocsékabb talán, hogyha lehet ilyet mondani. Pedig az elmúlt napokban nem sem volt kifejezetten nem rossz, mert mint hogy jó, nem volt, de most aztán tényleg pocsék volt, úgyhogy hát remélem, hogy önnek jobb lett, meg azt is remélem, hogy ma este már azért jön valamiféle felfrissülés, mert hogy estére 6 órára mondják nekünk a csapadék jöttét, 7 órára a zivatarét, és egész éjszakára írják előre az esőt, úgyhogy reméljük, hogy jön majd valami, és fellélegezhetünk. Majd egyébként pedig 33 fok környékén alakul majd a mai maximum, továbbra is narancs figyelmeztetés van hőség miatt. Erre érdemes még odafigyelni a mai napon, aztán holnap már talán majd tényleg megjön, hogy most már nem tudom, 28 fokra visszahűl, majd az is jó. Szerintem legalábbis. Aztán a pollen jelentés szerint a gombák most már extrém magas tartományban alakulnak, mármint hogy a spóra számaik, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. A szerdán egy hidegfront előtt még marad a hőség, füllet melegre számíthatunk, ez az, ami elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, szívproblémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet, nő az infarktus és a stroke esélye. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni. És akkor nagyjából erről ennyit, lássuk a világot, ahogy azt szoktuk, nézzünk rá a foci VB-re. Tegnap este egy nagyon-nagyon jó kis meccset játszott Elefántcsontpart és Norvégia, végül Norvégia győzelmével az első európai csapat is tovább jutott ezen a VB-n. Franciaország, Svédország nagyon sima 3-0 lett, a franciákat nem sikerült eddig megállítani a senkinek. Mexikó, Ecuador a találkozónak lett vége, nem olyan régen, ez most hajnal 3-kor kezdődött. Itt Mexikó 2-0-ra kiverte Ecuadort, úgyhogy ők is tovább jutottak. Este 6-tól Anglia-Kongó mérkőzés lesz, hát akármire is jó lehet. Belgium-Szenegál lesz este 10-től, hajnalban pedig Egyesült Államok, Bosznia-Hercegovina, úgyhogy ezt lehet majd nézni ma. És akkor lássuk a világot még pluszban, mert hogy a Tolnavár megyei Balassa János kórház fennállásának 225 éves jubileumi évében szakmai fórumot tartottak. Kis Zoltán főigazgatót kérdeztük arról, mit jelent a kutatás a kórház számára, úgyhogy hallgassuk, hogy mit is jelent.
1: Én azt gondolom, hogy soha nem a mának gyógyítunk, mindig a jövőnek gyógyítunk. Tehát ha bejön egy beteg, azt is, hogy őt is azért gyógyítjuk meg, hogy a jövőben jó legyen neki. És kicsit ezt tágabbra veszük, akkor jön be az, hogy a jövő, mint távlati cél. Ezért vannak ez a mai rendezvény is, mert hogy a kutatások, klinikai kutatások azért vannak, hogy majd 5 év múlva, 10 év múlva olyan gyógyszerek legyenek, amik a betegségeket meg tudják gyógyítani. Vannak olyan klinikai kutatásunk, lezárultak 4-5 éve, és most törzskönyvezik ezeket a készítményeket, és a onkológián mondta a főorvos úr, hogy az Európai Onkológiai Társaságnak az ülésén ott kivetítették, hogy 5 új gyógyszer törzskönyveznek most egy évben, ebből 3 itt volt nálunk is kipróbálása. Nyilván nem csak nálunk, nagyon sok helyen, de nekünk ez a nagy büszkeség, hogy ezeket itt helyben biztosítani. Tudjuk, jó a betegeknek is, és nyilván ne legyünk személymesek, jó a dolgozóinknak is. Ez egyfajta megtartási lehetőség, hogy lehetőséget adunk arra, hogy ilyenekkel foglalkozzanak. Kis keresetkiegészítési szakmai az jelentős előrelépés. Azt gondolom, hogy erre a kórházra nagyon nagy szükség van, és azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy kiegészítsük gyakorlatilag a nagy egyetemi centrumot, és olyan ellátásokat tudjunk itt biztosítani, miért fölösleges elmenni Pécsre, esetleg Kaposvárra, Budapest felé. Ezeket kell nekünk fejlesztenünk. Én azt gondolom, hogy a szakembergárdánk az rendelkezésre áll, eszközökbe kell beruházni. A gazdaságigazgató azt mondja, mindig azt beszéljük, hogy ami a betegek érdek, azt ki fogjuk fizetni. Mert az szükség van. Nem az, hogy előre meneküljünk, de biztosítsuk azt, amivel a szakemberek is ide jönnek, és a betegek sincsenek arra rákényszerülve, hogy elmenjenek máshova gyógyulni.
0: Köszönjük a főigazgatónak, hogy beszámolt az eseményről, és nagyjából ennyi fért bele, úgyhogy zenélünk, és megkezdjük ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk, maradjon velünk!
2: Rádió Antrit!

0: 23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel, és boldogságos névnapot ma Anna Máriának és Tihamérnak. Így is van. Az Anna Mária, az Anna és a Mária összekapcsolás, aki gondolta volna. Az Anna Héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve, eredeti formája Hannah, jelentése kegyelem, könyörület. A Mária bibliai név eredeti héber formája Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult, jelentése megfejthetetlen, nem tudjuk. Így vagy úgy, sosem boldogságot neki, és Tihamérnak, ami pedig a szláv Tihomir névből származó régi magyar személynév, jelentése csend, béke. Hát akkor legyen csend és béke nekik, mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk ajándék jelent, úgyhogy mégsem lesz csend, de béke az még lehet. Aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon, merünk ünnepelni.
1: Ez az Antrit reggel, Rádió Antrit.

0: Jó reggelt, 6:33-kor, ez az Antrit reggel, és lássuk, hogy kik a mai nap, tehát július 1-e szülöttei, például a néhai Sidney Pollack, kétszeres Oscar és kétszeres Primetime Emmy-díjas amerikai filmrendező, a Távol Afrikától talán a leghíresebb alkotása, meg a legjobbra értékelt is, hiszen ezért kapta két Oscarját, vagy David Prowse, angol színész, Darth Vader maga, a 198 cm-es magassága miatt George Lucas ugyanis őt választotta Darth Vader szerepére, hangját érdekes módon ugye James Earl Jones kölcsönözte, aztán mai ünnepelet Dan Aykroyd, Primetime Emmy-díjas kanadai színész, forgatókönyvíró, aki egyébként kriminológusnak tanult, de helyette inkább színész lett, és milyen jó nekünk, hiszen nélküle nem lenne, vagy legalábbis nem ilyen lenne a Szellemírtók például, meg egy csomó más film még, egy igazán karakteres színész, és Pamela Anderson, kanadai származású amerikai színésznő, modell és televíziós producer szintén ma ünnepelhet. Őt egyébként 1989-ben fedezte fel a Labatt kanadai sörgyár egy foci mérkőzés alkalmával, ahol a márkát reklámozó pólót viselt, a cég alkalmazásában aztán sört kezdett reklámozni. 89-ről beszélünk, nem sokkal később a Playboy címlapjára is felkerült, majd 90-ben egy évvel később az év Playmate-je lett. A férfi magazin borítóján egyébként ő szerepelt legtöbbször 14 alkalommal. Na, ezt is jó kibeszéltük. Sok-sok boldogságot nekik, meg mindenkinek, aki ma ünnepel, zenélünk ajándékjelent, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ez az Antrit reggel.
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, 6.43-kor, július 1-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem. 1847-ben e napon kibocsátották az Amerikai Egyesült Államok első postabélyegét. 1868-ban megalapították a magyar államvasutakat. Igen. 1921-ben megalakult a kínai kommunista párt, 2002-be ugrunk, amikor is megalapították a hágai nemzetközi büntetőbíróságot, és még egy nagyot ugrunk, 2022-be, amikor is megjelentek Magyarországon az új formátumú forgalmi rendszámok, és 2024-be ugrunk, amire emlékszünk, hogy bevezették Magyarországon a Mohu Repont rendszert, ez az üvegvisszaváltós sztori, hát még talán nem fejlődget, de még nem vagyunk ott. Azt hiszem. És az imént azt hihette, hogy elsiklottam egy híres neves nap szülötte fölött, de nem így történt, mert hogy Semmelweis Ignác születésre emlékezve ezen a napon tartják hazánkban a Semmelweis napot, a magyar egészségügy napját, az egészségügyi dolgozók napját, úgyhogy ünnepeljük őket, megérdemlik. És ma van még a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja is hazánkban. Nagyjából ennyit akkor a mai dátumról, horoszkóppal folytatjuk, de csak a zene után, nem menjen sehova.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Antritege, 9 perc múlva lesz 7 óra, csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A saját időszaka kellős közepén a rák ma erősebbnek és magabiztosabbnak érezheti magát. Egy személyes cél most közelebb kerülhet, ha nem hagyja, hogy mások tempója elvigye a figyelmet. A nap kedvez a belső megerősödésnek és a csendes, de fontos döntések meghozatalának. Az oroszlánnak ma érdemes inkább a háttérben dolgoznia, mint a középpontba kerülnie. Egy régi ügy lezárására kerülhet sor, vagy egy félretett terv újra előkerülhet, és most reálisabbnak tűnik, mint korábban. Érdemes a kisebb részletekre is figyelni, mert ezekből sokat profitálhat később. Egy baráti kapcsolatból hasznos információ is érkezhet a szűzhöz. A nap alkalmas arra is, hogy valamilyen jövőbeli terv megvalósításához támogató emberek csatlakozzanak társként. A gyakorlati gondolkodás most kifejezetten előnyös. A mai nap a külvilág és a munka felől hozhat némi nyomást a mérlegnek, de ez nem feltétlenül rossz jel. Egy elismerés vagy fontos visszajelzés segíthet abban, hogy egyértelmű irányt kapjon egy szakmai ügy. A nyugodt, kiegyensúlyozott fellépés sokat számít. A Skorpiónak a nap meglepően szerencsés fordulatot tartogathat, főként akkor, ha egy helyzetet nem erőből próbál megoldani. Egy hirtelen jött lehetőség vagy kedvező hír könnyíthet a hangulatán. A mostani energia az ösztönös, de nem elhamarkodott döntéseket támogatja. A nyilas figyelme ma a mélyebb összefüggések felé fordulhat. Egy régi ügy vagy kimondatlan feszültség kerülhet felszínre, de most van esély arra, hogy tisztábbá váljon a kép. A nap végére egyértelmű lehet, mi az, ami valóban fontos. Na, így készüljön a bakkal, folytatjuk, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatos.

0: Ez az Antrit reggel, 4 perc múlva 7 óra lesz, július 1-én szerdán, folytassuk a horoszkópot. A BAK-nak a közös pénzügyek, megállapodások és hosszabb távú tervek kerülhetnek előtérbe. Egy hivatalos vagy üzleti helyzetben most sokat ér a pontos megfogalmazás. A nap akkor működik a legjobban, ha minden lépése átgondolt marad. Egy szokatlan üzenet vagy váratlan beszélgetés új irányba terelheti a vízöntő gondolkodását. A háttérben zajló folyamatok ma fontosabbak lehetnek, mint amit elsőre mutatnak. Egy friss ötlet a későbbiekben különösen hasznosnak bizonyulhat majd. A halaknak a kapcsolatokról és az együttműködésekről szólhat ez a napja. Egy partneri helyzetben most tisztázódhat, mi működik valóban jól, és mi igényel még finom hangolást. A nyugodt hang és az empatikus hozzáállás most sokat segíthet. Akos figyelme ma az otthoni ügyekre és a biztonságérzetre terelődik. Egy régóta halogatott családi beszélgetés most könnyebbé válhat, és segíthet tisztában látni a következő napok feladatait. Nem a nagy döntések, inkább a rendezett háttér hoz megkönnyebbülést. A bikának a mai nap inkább a tervezés, mint a látványos fordulatok napja. Egy munkahelyi vagy pénzügyi kérdésben érdemes higgadtan lépésről lépésre haladnia. A türelem most különösen jó befektetésnek bizonyulhat. Az ikreknek a pénzügyi kérdések és a hosszabb távú tervek ma hangsúlyosabbá válhatnak. Egy apró számítás vagy átgondolt döntés később sokat hozhat a konyhára. Nem a kockázat, hanem az okos mérlegelés viszi előre ezen a napon. Hát akkor így készüljön már a jó szerencsét, órák végéhez érünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali és a napjöjtös tagjai is. Ma pedig arról érdeklődünk, hogy vajon miért is halt ki a stoppolás, hogyha kihalt egyáltalán, mert teljesen még nem, de hogy nagyon-nagyon ritkán találkozni szerintem az utakon stopposokkal, pláne sikeres stoppolással, úgyhogy ezzel folytatjuk majd a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
3: Csúcs technológia a Spiritben.

0: ECMR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: A társadalom mentális egészségéről tanácskoztak Budapesten. Itassuk a madarakat a kánikulában, ma még nem szűnik a hőség. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a Tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegeti Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unoka Zsolt, a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex poszttraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészség program megvalósításával lehetséges. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Dunadráva Nemzeti Park az MT-hez kedden eljutatott hírlevélben. Azt írták, hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Aranyemlékérmét bocsátott ki az MNB. Első Mátyás aranyforintja megnevezéssel bocsátott ki aranyemlékérmét a Magyar Nemzeti Bank. Az emlékérmék a középkori magyar aranyforintok sorozat 9. elemeként jelennek meg, közölte a jegybank az MT-vel. Az emlékérme előlapján egy Első Mátyás által veretett aranyforint hátlapjának ábrázolása látható, középpontjában Szent László alakjával. Az emlékérme hátlapján eredeti ábrázolás módban a korabeli aranyforint előlapján Szűz Máriát ábrázoló központi éremképe jelenik meg.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Majd hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek, több felé élénk erős lesz a szél.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
6: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
5: www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
7: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, július 1-én 7 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok, és itt van már velünk Vali. Jó reggelt!
8: Jó reggelt, szia Dávid!
7: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, hogy már 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy miért halt ki a stoppolás. Mindjárt kezdünk, tartson velünk!
2: Ez az Antrit reggel! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap!

0: Ez az Antireggel, 7 óra múlt 10 perccel, július 1-én szerdán megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy szerintük miért halt ki a stoppolás, vagy legalábbis miért szorult háttérbe, vagy nem is tudom, hogy mondjam ezt. Hogy...
1: Akivel beszállsz, és így elrabolnak.
0: Rögtön?
1: Hát miért halt ki? Hát, hány ilyen film van? Nagyon sok.
0: Filmek.
1: Jó, oké. Okay.
0: Terminátorból is van egy pár.
1: Tehát így, és akkor eltűnik, és akkor kiderül, hogy ilyen alakváltó a sofőr, és akkor így elmennek egy ilyen ködös területre. Na jó, majd. Most ez ugrott be.
0: Egyébként láttam stopposokat, Ausztriában, egy benzinkúton, hárman voltak, Ljubljanába próbáltak elstoppolni. Még onnan jöttünk
1: haza. Onnan jöttetek, igen.
0: Még onnan jöttünk haza, és így hát bocs, bocs, haver.
1: Lehet, hogy Európában jobban megy, mint mondjuk.
0: Nem tudom, mert rajtuk kívül nem találkoztam másokat. Tehát ők voltak azok a stopposok, akiket életemben találkoztam. Még egyszer, még amikor tanultam vezetni, és először mentünk ki közútra, azt mondta az oktatóm, hogy csak Bátaszéken körözünk majd egy picikét.
1: Igen.
0: Aztán közben változott a terv, hogy fel kellett venni Várdombra, mert valamit el kellett vinni egy másik tanulóvezetőnek, és ahogy mentünk, ott állt egy félhajléktalan úri ember szexár táplával a kezében, és akkor mondta az oktató, hogy akkor vigyük el a bohócot szexárra.
1: Na, végül is. A bohócot.
0: Kicsit se paráztam egyébként életemben először közúton. Köszi. Na, hát ennyi a stoppos élményem. Engem egyszer stoppoltam, és nem vettek föl.
1: Én stoppoltam már.
0: Nem csodálkozom.
1: Két fel is vettek, úgyhogy. De szerintem ez régen ilyen fesztivál szezon. Aztán lehet, hogy most is megyem. Ki tudja?
0: Nem tudjuk, majd most a napjött, és tagjai megmondják. Kezdjük Frankivel.
1: Frankie szeret motorozni, Szicíliában, Horvátországban és Szardínián is, mert túrázott a barátaival.
2: Hát ez azt gondolom viszonylag egyszerűen megválaszolható kérdés. A bizalmatlanság és a közbiztonság romlása miatt. Amikor már a buliban is elkábítanak fiatal lányokat, vagy srácokat, amikor a csalásokat már mesterfokra tették, az ember nem tudhatja, hogy ki akar a kocsijába bekérdezkedni, illetve miért. A kocsiját akarják esetleg elvenni tőle, vagy csak simán kirabolni, vagy más ártó szándékkal akar egy vadidegen beülni az autójába. És ugye manapság az emberek nem törődnek annyira másokkal, nincs annyira szükségük egymás társaságára, mint annak idején. Emlékszem, főiskolás egyetemista koromban én is olyan sokat stoppoltam, fel is vettek. Beszélgettem a sofőrrel, és megköszöntem neki. Neki volt társasága, nekem meg fuvarom. De annyi hihetetlenre tűnő sztorit hallunk már a hírekben, hogy senki nem szeretne áldozati szerepben lenni.
0: Na, bizalom.
1: De egyrészt a bizalom, igen, de csak gondoljunk a taxisokra. De a taxishoz is beülni, azért ott is hány ilyen előfordult, az is veszélyes, mondjuk nem te ülsz, hanem mondjuk nyilván olyan, aki
0: ja, hát voltak, akarja, abból is balhék,
1: tehát abból is volt. Tehát azt itt mondtam neked adás előtt, hogy apukám annak idején nagyon sok katonát vett fel, amikor még ugye volt sorkötelesség, tehát a katonák is így utaztak haza, és nagyon sokszor fölvett őket, és akkor beszélgettek, és akkor vitték haza, és ők sokat is stoppoltak. Így nagyjából az így rémlik nekem így gyerekkoromban, hogy így utaztunk, akkor álltak így az útszélén a kiskatonák, és mentek haza.
0: Kiskatonák?
1: Hát úgy hívják, hát igen, persze, úgy hívták persze, őket persze, akkor. Igen.
0: No, hát akkor köszönjük Frankinek, folytasd gyorsan Anitával.
1: Anita bár rendszeresen sportol, szereti a finom pálinkát, a jó bort és a hideg sört.
0: Hát,
1: mi mást?
3: Hát szerintem az egész közlekedési kultúra megváltozott, meg inkább bizalmatlanok az emberek. Hát, nem állsz meg akárkinek. Szerintem inkább az emberi bizalom veszett el ebből, mert régen ez egy kaland volt szerintem a stoppolás. Ez egy tök jó móka volt, tényleg egy kaland. Manapság már nem, inkább veszélyforrás. Én azt gondolnám, hogy ezért. Sose stoppoltam.
1: Én stoppoltam már talán egyszer vagy kétszer.
0: Mondtad, igen, hogy fel is vettek.
1: Igen, és fel is vettek. Ő abszolút egyet tudok érteni, teljesen más lett a világ, meg megváltozott a világ. Régen ez egy teljesen sima dolog volt, szerintem fesztiválok idején is így ide-oda utazgattak a fiatalok. Tudom, ilyen hátizsákosok így megvannak, kimnálnak az út szélén, és van, aki még ugye táblára is felírja, hogy hova szeretne menni. Igen, én is láttam már sok ilyet.
0: Na hát köszönjük Frankinek és Anitának, folytatjuk majd a dalok után.
4: A Magyar Fenszei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antrics reggel 7 óra múlt 20 perccel július 1-én szerdán, folytatjuk mai napi ötösünket, ketten már megosztották velünk, hogy szerintük miért halt ki a stoppolás, folytassuk gyorsan a Borival.
1: Bori minden héten igyekszik konditerembe járni, de futni és biciklizni is szeret, amit gyerekeivel közösen is tud.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát ha életkoromat tekintem, akkor az én fiatalságom idején még elég trend volt a stoppolás, és többször kiálltak így társaim is stoppolni. Sokszor, ha lekéstük a buszt, akkor így mentünk a következő helyszínre. Én azt gondolom, hogy egyrészt az emberek bizalma az nagyot változott így az idő előre haladtával, sokkal bizalmatlanabbak egymással, illetve több olyan eset volt, amikor mondjuk tragédiával vagy rablással is végződött egy-egy stoppolásnak a vége, tehát biztos, hogy így ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy ma már az emberek nem stoppolnak, illetve a tömegközlekedés is sokat változott, és nagyrészt a háztartásokban az autók száma is megnövekedett, tehát biztos, hogy már kevésbé van rá szükség.
1: Na, igen.
0: Megint csak a bizalom.
1: Azt szerintem ez így fix, és ez így marad is, talán. Ez a legmeghatározóbb ok, amiért mondjuk az emberek nem stoppolnak, vagy azért is, mert talán változott a közlekedés, már jobban el lehet jutni egyik pontból a másikba.
0: Az most éjszakánként azért nem annyira.
1: Nem, igen.
0: De egyébként igen, most szerintem az itt a kérdés, hogy azért tört meg a bizalom, mert hogy kiderültek ezek az esetek, és tudunk róla, hogy voltak ilyen esetek, míg régebben mondjuk a 60-as években nem feltétlenül hallottunk, vagy hallottak róla. Tehát nem akarom elképzelni, hogy ez egy új keletű dolog lenne, hogy tragédiába torkolik egy stoppolás. Tehát szerintem nem akarom elhinni, hogy az 50-es, 60-as, 70-es években nem voltak ilyenek, vagy a 80-as években.
1: Ilyet, hogy ez-e, vagy egyébként az, hogy alapvetően az emberek bizalmatlanak lettek egymáshoz,
0: hát
1: alapvetően
0: az,
1: is.
0: Hogy alapvetően bizalmatlanabbak lettek, annak is van egy oka. Van egy null pontja.
1: Keressük meg ide a gyökerét. Valószínű, igen.
0: Lehet, hogy a híráramlás az, ami miatt bizalmatlanabbak vagyunk.
1: Lehet, és lehet, hogy egyébként meg simán működne a dolog.
0: Nem tudjuk, nem is fog kiderülni. Szerintem köszönjük Borinak, ketten vannak, még folytatjuk a dalok után.
3: Ez az Antrics reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Heaven is a half pipe.
1: If I die before I wake,

0: Ez az Antics reggel, 7:30 egészen pontosak vagyunk, július 1-én, szerdán elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogy miért is halt ki szerintük a stoppolás. És akkor gyorsan folytassuk Gáborral.
1: Gábor kedveli Olaszországot, volt is már többször ott, hol bring verseny kapcsán, hol pedig turistaként.
0: Na hallgassuk akkor, hogy szerintem miért halt ki.
2: Stoppolás, régen tényleg ez nagy divat volt. Én magam egyébként talán egyszer vagy kétszer az életemben stoppoltam. És szerintem mostanában hát sok őrült, meg sok kiszámíthatatlan ember van, bizalmatlanság talán a legfőbb ok. Azzal együtt az is okozhatta, vagy okozhatja ezt, hogy most már úgy, ahogy de mindenki hozzá tud jutni mondjuk egy alap gépjárműhöz, legyen az egy motor, vagy egy alap személykocsi, és eljut A-ból B-be, aki pedig ezt nem teheti meg, az azért egy buszjegyre, vonatjegyre azért össze tud gyűjteni, így az a kategória, hogy most ő teljesen ingyen eljusson mondjuk ugye Balatonra, akár külföldre, hát szerintem ez most már tényleg a fenti okok miatt ez nem reális.
1: No. Talán régen így a stoppolásnak nem is az volt a lényege, hogy most így el kell jutnom, és nincs pénzem, vagy nincs autó, hanem maga ez a buli része, hogy izgalmas, hogy na vajon felvesz-e minket valaki, na eljutunk-e oda, mert lehet, hogy egyébként lett volna pénzem arra, hogy most eljussak nem tudom, ide-oda, és vegyek egy buszért, vagy vonatjegyet, hanem tehát mennyivel izgalmasabb már stoppolni.
0: Hát biztos. Hogyha fel is vesznek, akkor jó buli lehet.
1: Igen, és akkor milyen buli? Nem vesznek fel, nem baj, majd akkor kitalálunk. Tehát akkor ez is része lehetett így annak akár a nyaralásnak, vagy a fesztiválozásnak például. De az is lehet, hogy mondjuk amit meséltem a katonák esetében, tényleg vagy az volt, hogy nem volt rá pénze, nem volt még olyan a közlekedés, és akkor szeretett volna hazajutni, az is benne lehet.
0: Benne, persze, hogy benne van. Az meg, hát igen, meg az, hogy azért az autó sokkal elterjedtebb lett, meg hozzáférhetőbb bizonyos szempontokból, és benne van, nyilván. De honnan, ugye Amerikában 50-es, 60-as évek volt a nagy stoppolás láz, jól emlékszem, hogy a Beat nemzedék környéke, és meg ott is például Jack Kerouac megírta 68-ból, vagy nem tudom hányból, hogy egyszerűen nem vették föl. Őt se, pedig előtte úgy utazták be Amerikát, hogy félig stoppolva, félig ők vezettek, és utána néhány évre egyszerűen már nem álltak meg neki.
1: Lehet, ott is volt ilyen hasonló, ilyen bizalomtörés.
0: Lehetséges.
1: Tudod, egyszer történik valakivel valami, és közül, hogy elkezd terjedni, és akkor valahogy eljut hozzád ez az információ, és akkor valahogy már azt mondta, hogy jaj, hát hallottam egy ilyet, jaj, akkor inkább óvatosabb leszek, nem engedek senkit az autómba.
0: Ha jól emlékszem, úgy írja a könyvben, hogy leginkább a nagy családok utaztak már akkor. Tehát nem az volt, mint előtte, hogy akkor egyedül kamionnal, mit tudom én, hanem akkor ezek a nagy autók, hátul a két gyerek, elő a két szülő, pont nem férsz be.
1: Egyébként arra kíváncsi lennék, hogy talán a kamionosok, mert még talán bátrabbak lehetnek, mert azért kamionos, ki tudja. Tudom. Mert azért azt gondolnám, hogy a kamion ez egy ilyen tekintélyt parancsoló jármű.
0: Hát jól, hogyha beülsz,
1: de akkor már mind. Jó, de figyelj, az kisebb az esély, hogy ezt ellopják, vagy elrabolják a kamiont, mint egy személyautót.
0: Hát most a kamion az drágább, mint egy személyautó, és még ugye szállítmány is van.
1: Na jó, de azt nem úgy kell vezetni. Én jó múltkor most beültem egy kamionba.
0: Nem úgy kell vezetni. Hát
1: aki kamiont akar lopni, olyan magasan van, hogy...
0: Most aki kamiont akar lopni, az kamion tud vezetni, nem?
1: Igen.
0: Na de ne húzzuk így ennyire az időt, hanem folytassuk gyorsan Ákossal.
1: Ákos a 20-as éveiben járó fiatal, aki az egyetemi padokat koptatja, már amikor.
3: Na. Az emberek nagy részének van saját autója, vagy elérhető számukra a tömegközlekedés, és emellett valószínűleg az is nagyon sokat, nagyon nagy szerepet játszott benne, hogy rengeteg horrorfilm vagy krimi szól arról, hogy valaki felvesz egy stoppost, és vagy a stoppos a gyilkos, vagy az, aki felvette. Úgyhogy lehet, hogy van egy ilyen félelem is az emberekbe a stoppolás irányába. Ismerek egyébként olyan embert, aki stoppolt viszonylag sokat, és úgy járta be Magyarországot, amikor még nem volt se autó és se pénzre, de nem sok embert ismerek, aki egyébként hogy szeretne stoppolni.
1: Hát a Dákosnak is mindjárt a filmek ugranak be, nekem is mindjárt ilyen ködös táj, és akkor így mennek, és utána berakja a csomagtartóba a hullát, és nem tudom, most nekem így ez. És akkor így mennek egy ilyen kietlen ködös erdő felé.
0: Ennél talán sokkal kevésbé hatásvadász a ház, amit Jack épített című film, ami pont így kezdődik, pont először, hogy van egy pszichopata, maga Jack, és akkor ő vesz fel stopposokat, vagy olyat, akinek lerobbant az autója, és akkor elviszi a szerelőhöz, tudod, amit az emberkét, hogy stb. Aztán hát nem lesz jó vége egyiknek sem. No, de köszönjük a napjátos tagjének a mai közreműködésüket. Igazából mindannyian ugyanazt mondták, hogy ez nem volt egy annyira izgalmas kérdés, reméltem, hogy jobb lesz majd. De hát ilyen is kell néha. Útinfóval folytatjuk, hogyha már stoppoltunk, úgyhogy füleljen, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
6: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán Budapest felé a 165-ös kilométeren a Geresdi pihenőhely közelében aszfaltoznak. Szintén az M6-os autópályán Bálthaszék után a Pécs vezető sávokat a 177-es és a 178-es kilométer között lezárták, mert aszfaltoznak. A 61-es főúton Pincehely közelében a 43-as kilométernél vízvezetéket javítanak, a fél útpályát felbontották. A 65-ös főúton Zomba belterület fenntartási munkákat végeznek, ezért a 9-es és a 11-es kilométer között félpályás korlátozásra kell készülni, és továbbra is burkolat tisztítás folyik a 6-os főúton a 135-ös és a 139-es kilométer között, ezért mindkét irányban útszükület várható.
0: Köszi, Vali. Érkezett egy bejelentés számunkra, hogy a Bálthaszéki körforgalomnál az 55-ösön az M6-os autópálya felé vezető oldalon ott kint vannak a rendőrök, úgyhogy tartsa be a szabályokat, ott is, meg nyilván máshol is, és jó munkát a rendőreinek innen is. Egyébként elméletileg szabad a pálya mindenfelé, nem látok különösebb dugót itt Szekszárdon vagy lassabb szakaszokat, ettől függetlenül azért vezessen körültekintően óvatosan, és a szabályokat tényleg mindig betartva, és hogyha lát bármi rendkívül itt, akkor csörögjön a 74-444-444-en, segítsen, vagy segítessünk, jó utat kívánunk!
4: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Antrics reggel 3:48 múlt 1 perccel július 1-én szerdán. Picit megcsúsztunk, de Vali sziporkázhatsz.
1: Ilyenkor egyébként, mikor ilyen nagy hőségzáró, nem tudom, hidegfront közelítés, hogy beharangozzák, hogy jön a leülés, akkor annyira várja az ember, annyira várja, várja, és akkor így általában el szokott tolódni pár órával. Hát szerintem ez ma is így lesz. Elvileg este 6 órára jósolják nekünk azt, hogy záporzivatar jön, és a 9-kor már csak 23 fok lesz. Hát nem tudom, itt Szekszárdon mindig azt tapasztaltam, ez a majd a Duna lehúzza, és elkerül minket, és mindig később következik be az a fajta lehűlés, ami mondjuk máshol már előbb megtörtént.
0: Mi a vízművelet, úgy mondtuk, hogy az autópálya elviszi.
1: Na, nem, meg ez a Duna lehúzza. De hát addig egyébként a maximumok azért jóval elmaradnak az előző napokhoz képest, mert 32 fok, 33 fok lesz a maximum, viszont nem lesz teljesen zavartalan a napsütés, kicsit olyan, hát már ilyen kicsit homályosabb, borultabb lesz az idő. Azért az UV-sugárzás még magas marad 11 óra és 1 óra között, és a szél majd este fog kicsit feltámadni, amikor majd jön az ivatar meg a zápor. Hát még ezt itt tartsunk még ki így estig, holnap már szerintem, majd meglátjuk holnap reggel milyen időjárást mondok. 20 fokot mondanak most.
0: Én azt nem értem a holnap itt valami, mert ha megnézed, akkor
1: hogy reggel... összecsúszik a 20...
0: Nem, hogy 20 fok, este 7 órára 27, tehát hogy nem értem.
1: Nálam
0: hogy
1: 20 az... és 19 van.
0: Este is. 7 órára 27 fok nekem itt azt
1: igen,
0: az holnapra.
1: Holnapra.
0: Uh-huh. Nem értem, hogy az egész nap 20 fok, este meg felmelegszik, hát az hogy működik?
1: Hát nálam azt
0: itt valami
1: csütörtökön, valami... hogy 20 a nappali és 19 az éjszakai, tehát ezt hogy
0: értem, de összecsúszik. De hogyha megnézed az óránként a lebontást, akkor ott 27 fokot jósolnak este 7 órára.
1: Ah, tehát
0: itt valami elcsúszott.
1: Na,
0: minden esetre várjuk a lehűlést.
1: Igen, mint a mesziás, leginkább Dávid.
0: Nagyon-nagyon várjuk.
1: De most már kibírjuk.
0: Igen?
1: Igen.
0: Igen, határozott, maga biztos?
1: Abszolút.
0: Jó, hát akkor higgyünk Valinak. Aztán a polijelentésről is beszélnünk kell, mert a kültéri allergén gombák spóraszáma most már extrém magas tartományban alakul, úgyhogy tegye meg a kellő óvintézkedéseket, és akkor az orvos meteorológiával zárjuk. Hidegfront előtt még marad a hőség, füllet melegre számíthatunk ma, ami elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, szívproblémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktus és a stroke esélye. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok. Záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmával küzdők panaszai, így lehetőleg ők ezeket az időszakokat töltsék zárt térben, meg egyébként is legyenek zárt térben. Aztán késő délután este nyugat felől megérkezik a hidegfront, felerősödhetnek a görcsös panaszok, úgyhogy ma ilyen minden is van.
1: Igen. Hát egy fejfejes csillapító majd lehet sokunknak jól fog jönni, de majd meglátjuk.
0: Majd meglátjuk. Lengeruha napszemüveggel és esernyővel a mai divattippünk.
1: Én ma reggel gondolkoztam, hogy betegyem, és ránéztem, hogy csak este van, addigra úgyis hazaérek, úgyhogy nem raktam el. De egyébként milyen jó érzés lenne egy kicsit így elázni, nem így az ember egy... Én már voltam úgy egyébként, most gyorsan végezt elmondom, hogy egy gyerekkoromban a szexuális strandon voltunk, és jött egy nagy záporzivatar, és így szakadó esőbe mentünk haza, mezítláb a pocsolyába, és annyira ez ilyen jó élmény. Aha. Egyébként, hogy tiszta forró volt az aszfalt, meg a pocsolyák, és szakadt közben az eső. Ja, úgyhogy ez most így hirtelen ez jutott eszembe.
0: Jó, oké, hát igen, lehet ezt is élvezni. Így készüljön, tehát akkor már ilyen felemás időnk lesz, most még meleg lesz, azért a 33 fok azért az még komoly, de elméletileg jön majd a felmentő sereg, mármint hogy a lehűlés, úgyhogy így készüljön, így kalkuláljon a zenélünk, aztán összegezzük az óránkat, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: 4 perc múlva 8 óra lesz július 1-én szerdán. Ez az Andrit reggel. Röviden összegezzük, hogy mi történt ebben az óránkban. A napi ötös lögeit kérdeztük arról, hogy szerintük miért halt ki a stoppolás.
1: Hát egyértelműen a bizalom volt a közös válasz. És azon gondolkodom így éppen, hogy talán egyedül nem stoppolnék, de mondjuk ilyen ketten valakivel már azért úgy ahhoz lenne bátorság.
0: Mert ugye a bizalomvesztés az a stoppoló féltől is megvan, nem? Nem csak az, hogy nem veszik föl.
1: Persze.
0: Nem csak a sofőr az, aki
1: abszolút
0: nem bízik a stoppolóban, igen, hanem a stoppoló sem bízik a sofőrben.
1: A sofőrben, igen.
0: De ki
1: igen,
0: tudja,
1: igen,
0: hogy hova viszik, vagy mit csinálnak.
1: Igen,
0: vele.
1: Igen. Hát abszolút. Hát a sofőr részéről meg egyértelmű, hogy hú ki az, aki hiába néz ki jól.
0: Sőt,
1: lehet, hogy még pont ez a megtévesztő, vagy megvezető, mert valaki jól szituált, vagy jól van felöltözve. Sőt, és akkor lehet, hogy a másik oldal, aki kevésbé néz ki, hogy jó, egy kicsit lestrapelt, vagy szakadtabbra, lehet, hogy ő a normális.
0: Hát most, ha belegondolok, egy lestrapeltabb embert lehet, hogy előbb felvennék, mert el van fáradva.
1: Hát,
0: a másik meg menjen busszal, hogyha jól szituált, akkor vegyen buszért.
1: De vegyen busz, igaz, de. Igen. De egyébként a hátizsák is megtévesztő lehet, tehát hogy arra nem feltétlenül kell alapozni, hogy azért, mert valaki hátizsákkal áll, akkor biztos turista is, akkor ki tudja, mi van a hátizsákjában? Ugye?
0: Akkor a hátizsákos kizárók.
1: Igen. Na, szóval lehet gyanakodni, nyilván gyanakvás benne van az emberben.
0: Így van. Köszönjük a napi ötös tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk a következő óránkra, aminek témája a vízkorlátozási kánikula idején, bár most már talán megyünk ki egy picit a kánikulából, de attól függetlenül egyrészt tanulságokat most lehet levonni, másrészt pedig hát nem ez volt az utolsó kánikula,
1: igen,
0: akár idén, akár a jövőben.
1: És hogy van olyan település, ahol egyszerűen elfogyott a víz.
0: Így van, erről beszélünk, mondja el, hogy ön hogyan spórol a vízzel, vagy spórol-e egyáltalán a vízzel. 74-444-444, de előbb jöjjenek a hírek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestigi című 3D digitális fényalkotást,

0: átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények. Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: A kánikula miatt megszaporodtak az áramszünetek, csökkent az élelmiszerpazarlás, ma a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés is várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az extrém hőség miatt Budapesten, Pestvár megyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több üzemzavar jelentkezik a villamosenergia hálózaton, ezért az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik, és a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta, közölte a társaság kedden az MTI-vel. A legtöbb meghibásodást a középfeszültségű kábelek és transzformátorok túlterhelése okozza, amelyeket a magas környezeti hőmérséklet miatt nehezebb hűteni. A legtöbb esetben néhány órán belül helyreállítják a problémát. Csökkent az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszerpazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszercsoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint háromnegyedét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagycirkusz kijelölt előadásait, napközben pedig megnyitja a klimatizált tereit az intézmény, közölte a fővárosi nagycirkusz kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a nyugdíjasok ingyenesen tekinthetik meg a Mirász című produkciót ma holnap és holnap után. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabadhelyek függvényében vehető igénybe. Interaktív térkép segíti a városi fák megmaradását Szegeden. Csupán a tavalyi év során több mint 2100 kiszáradt, elpusztult fát kellett eltávolítani Szegeden a közterületekről. Most létrehozták a lakossági segítségnyújtást koordináló faéltető térképes alkalmazást, amelyel a szegediek célzottan és szervezetten vehetnek részt a faállomány megóvásában. Az önkéntesek kiválaszthatják a környezetükben található fiatal fákat, és azt is rögzíteni tudják, mikor, mennyi vizet használtak az öntözéshez.
2: Rádió Andrét időjárás.
3: Ma sok napsütés mellett erőteljes komoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadék eloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok, zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos lökések, a csúcshőmérséklet 33-39 fok között alakul.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
5: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, július 1-én 8 óra múlt már. Fekete Dávid ülök, és továbbra is itt van velünk a Vali. Jó reggelt még egyszer.
6: Jó reggelt mindenkinek.
5: Na hát gyerekként azt tanultuk, hogy Magyarország a vizek országa, ehhez képest ma már locsolási tilalom, medence, töltési stop és vízkorlátozása van. Hát a kánikulában nyilvánvalóan mi változott, mit gondol ön, hogyan spórol a vízzel, mert mit gondol erről az egészről, beszéljünk róla a 74 444 444-en.
2: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antri reggel 8:15-kor július 1-én szerdán. Jó reggelt! Arról beszélgetünk ebben az órában, hogy hát bizony vízkorlátozás van.
1: És ez már egészen ugye múlt hétvége óta kezdődött, mielőtt így úgy igazán beütött a hőség, és ugye mi is megírtuk is, hát az MTI-ről tájékozottunk, vagy hát láttuk a hírt, hogy tegnap ugye Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés keddi ülésén napirend előtt felszólalt és kért az emberektől, csak valóban szükséges vízhasználatra korlátozzák az ivóvízfogyasztást, ne locsoljanak vezetékes ivóvízzel, halasszák el az autómosást, ne töltsenek medencéket fel. És hát Pest megyében van egyébként volt, tehát már nem csak Pest megyében, hanem az ország több pontján is vízkorlátozás van érvényben, jelenleg 71 településen az országban.
0: Ugye ez volt, ez 110 is korábban, most már csak 71.
1: 71 van, igen, igen, ez egy mai reggeli friss hír, igen.
0: Jaj, hát igen, egyébként nehéz ügy.
1: Mert hogy még ez múlt hétvégén volt az, hogy ugye az egyik vízszolgáltató teljes hálózati összeomlásra figyelmeztetett, hiszen már több településen nem is volt egyáltalán víz, és egy másodfokú vízkorlátozást is beharangoztak, mégpedig ez a Dunamenti regionális vízműellátási területére vonatkozott. És a múlt pénteken elrendelt elsőfokú vízkorlátozás ellenére, amely tiltotta a vezetékes vízzel történő locsolást, a medencék feltöltését és az autómosást, az elmúlt hétvégén az átlagosnál 55%-kal magasabb volt a hálózat terhelése.
0: Mire számítottak?
1: Igen, egyébként. Egyébként Szadát, Üröm, Pomáz és Solymár településeket érintette elsősorban ez a helyzet.
0: Ilyenkor jövünk rá, hogy mennyire nagy luxusban élünk, hogy ivóvízzel mosogatunk, ivóvízben fürdünk, ivóvízzel töltjük fel a medencét, ivóvízzel
1: locsolunk,
0: ivóvízzel mossuk le az autónkat, és a többi, és a többi.
1: Igen, így benne se gondolunk. Tehát annyira megszokott lett az, hogy én kinyitom a csapot, akkor jön a víz.
0: Ennyi.
1: És amikor így az ember így szembesül egy ilyennel, akkor hogy így elgondolkozik, hogy ilyen van tényleg, hogy elfogy a víz, hogy ilyen lehetséges egyáltalán? Ezek szerint igen.
0: Hogy ne lenne lehetséges. Budapest környékére egyébként azt mondják, hogy az agglomerációban van probléma a víz készlettel, vagy is jelen pillanatban tegnap láttam egy egész hosszú bejegyzést, mert hogy sokan költöztek ki Budapestről, viszont nem lett fejlesztve a vízhálózat, meg a rendszer, meg a stb. Úgyhogy ott vannak, vagy voltak problémák. Budapesten elméletileg nem. Meg itt Szekszáron sem.
1: Igen, ugye az elmúlt évekre visszaemlékszek, mindig ezek a települések, vagy tehát a Pest környéki agglomeráció volt, ami így említve volt ennek a témának a kapcsán.
0: Igen. Ön mit gondol, ön hogyan spórol a vízzel, ha egyáltalán spórol a vízzel? Mit lehetne tenni, mi lehetne a megoldás, hogy ne nyáron, amikor tényleg olyan jól esik beleülni abba a medencébe, vagy jól esik egy kicsit meglocsolni, föllocsolni a betont adott esetben, vagy a térkövet, mert hát az mégiscsak milyen forró. Hogy miért pont akkor romlik össze, mit lehetne tenni ez ellen? Beszéljünk erről a 74-444-444-en.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: 4 perc múlva 8:30 lesz július 1-én, ez szerdán, ez az Antrit reggel, beszéljünk tovább a vízkorlátozásról, ami most, még most is 71 településen érvényben vagy életben van. Hát ugye felkérték a lakosságot, hogy ne locsoljon, ne pazaroljon, ne mosson autót, ne töltsön medencét, mit tudom én.
1: Kérdés, hogy ezt mennyire veszik komolyan, vagy szerintem addig, amíg nem következik be az, hogy oké, nincs víz, addig valahogy az emberek többsége így azt gondolja, hogy ez így lehetetlen. És akkor jó, hát úgy is lesz, nálunk ez nem fordul elő, velem ez nem történhet meg, és akkor talán így nem is teszi meg mondjuk azokat az óvintézkedéseket, vagy nem, nincs előrelátóan benne az, hogy én most odafigyeljek a vízfogyasztásomra.
0: Uh-huh. Hát persze, hogy azt hiszed, hogy az úgy, csak úgy mindig is lesz.
1: Igen.
0: Meg neked szabad, mert van medencéd.
1: Igen, meg hogy akkor szép zöld legyen a füve, ami jó, mondjuk azért nyilván a természetnek, a növényzetnek is szüksége van a vízre, de hogy...
0: Azt mondják, hogy néhány napot kibír a gyep.
1: Persze.
0: Anélkül, hogy öntöznéd. Most nyilván paradicsomot, nem tudom én, miket öntözni, muszáj.
1: Hát főleg, aki mondjuk kistermelő, vagy abból termeled meg mondjuk a saját fogyasztásra a gyümölcsöt, zöldséget,
0: akkor nyilván nem akarod, hogy kirohadjon.
1: Igen.
0: Szóval nyilvánvalóan öntöző.
1: Az autó meg kibírja.
0: Hát az autó, nekem volt, két autóm volt eddig életem során, egyiket sem mostam le egyszer se.
1: Az igen.
0: Minek? Az első megoldotta kellett.
1: Igen. Hanem, jaj, úgy.
0: Na minek? Minek?
1: Most reggel is.
0: Pénz is, meg víz is.
1: Most reggel tele volt az automosó, fél hétkor, mikor jöttem reggel egyébként.
0: Gratulálok mindenkinek. Azért, mert autója van, akkor neki lehet. De egyébként ugyanez, nem? Hogy a medence is luxus lett, akkor ezek szerint, hogy...
1: Hát, már aki tudja szerintem kútból feltölteni, nyilván az más, mint a vezetékes víz. Én úgy tudom, hogy régen a kútvízből töltötték fel, aztán lehet, hogy ma már nem így van, vagy hát kinél hogy. Ez az eléggé csillagászati árai vannak a víznek, úgyhogy főleg ilyen kiskereskedelmi részen.
0: Na hát a kérdés az, hogy mit tervez egyén, mit tervez az önkormányzat, és mit tervez az állam adott esetben azért, hogy jobb legyen a helyzet, úgyhogy erről is beszélgetünk majd, és az ön véleményére is kíváncsiak vagyunk, mit tehet az egyén, mit tehet az önkormányzat, mit tehet az állam azért, hogy jobb legyen a helyzet. 74-444-444.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. A napok kedvencei és a tegnap slágerei.
6: Ez az Antrit reggel.

0: Ez az Antitrek 8.37-kor július 1-én szerdán, és hát akkor folytassuk beszélgetésünket a vízkorlátozásról, meg a vízpazarlásról, mert hogy továbbra is 71 településen van vízkorlátozás érvényben, és egyébként is arra kérik a lakosságot, mármint hogy a kormány arra kéri a lakosságot, hogy hát spóroljon az ivóvízzel, mert hát megbeszéltük, hogy igazából mindenre azt használjuk, bele se gondolunk, míg a WC leöblítése és ivóvízzel történik, ami egészen félelmetes pazarlásnak
1: tűnik
0: igen. Legalábbis.
1: És így, hogy most elmegyek kánikul, ez nem azt jelenti, hogy most akkor hú, de akkor most aztán lehet, hanem azért ez még szerintem azért nyáron várható, és lehet, hogy a következő években meg aztán végképp várható. Ugye,
0: hát, hogyha nem történik valami drasztikus változás a klímaegyezmények kapcsán, akkor erre kell készülni a következő évekre, évtizedekre igazából, úgyhogy valamit ki kell majd találni mindenféleképpen, de volt telefonunk, hogy hallgassuk, hogyan vélekedik erről a témáról a hallgatónk. Jó reggelt, Rádió Antrit!
2: Jó reggelt, kívánok, szavaztok!
1: Jó reggelt!
2: Úgy kezdem, hogy imádom a vizet. És egyet ne felejtsetek el, elnézést, hogy így beszélek, az állatnak is szüksége van a vízre, nem csak neki. Tudom, már most reggel már itottam az állatjaimat, kacsa, csibe, mindent. A pocsékolásról szeretnék ebben kezdeni. Hát én csak annyit szeretnék, a legnagyobb pocsékoló, tudjátok ki? Az állam. Az a legnagyobb vízpocsékoló. Nem ez az állam, hogy most van, mert én hallgattam én is tegnap a hírekbe, hogy mit akarnak csinálni. Azért mondom, hogy itt folyik mellettünk a Duna. Itt vannak olyan víztárolási lehetőségek, parti víz, aránylag jó, tudom már, járok oda. Itt van. Például a Tolnai víz, iszap. Itt a Bogyiszlai víz, iszap. Tehát ezeket a kipucolnának, ami a régi kormány mindig szokta szépen tervezgetni, több milliót léptek semmit. A tervezés az mindig megvolt. Tehát ezeket, mert régen higgyétek, a Kádár rendszerben, most nem akarom dicsérni, de úgy látszik, hogy többet csináltak. Mert ott a Tolnai víznél, például a Dunánál, felkelt anya végénél, ott volt egy átemelő szivattyúkat, és fedis Tolna alatt, ez a Tolnai víz tele volt vízzel mindig, még nyáron is. Hogy is tudod, félig le volt hálózva, tudtak bele öntözni. Tehát ezeket ki kellene pucolni. Reméljük ez a kormány meg fogja ezt csinálni, mert a víznek óriási szükség lesz a vízre, mert mindig kevesebb lesz. Visszamenjünk egy kicsit a rendszerbe. Faluhelyen mindenhol volt kút. Na most itt már sok helyen kifáradtak. Na most egy baromságot csináltak akkor is régen, akkor még nem volt így a szent víz megcsinálva, hanem csináltak ezeket a gödröket. És sokszor, tudod, már mibe engedték be a szent vizet? A kútba. Hát ez egy tényleg ronda dolog volt. Mert ha azt a kutakat is most így meghagyták volna, mint nálam, már van, akinél van víz, benne van, nincs, mert azt másra is használták. Ugye régen nem volt hűtő, és oda leengedték szépen, tudod, a tejet. Mert nem volt hűtők, még ott a 900-as évek elején. Tehát arra is használták. Most még arra is lehetne, hogy az esővizet tényleg olyan kutakba beleengedni, de nincs eső se, sajnos.
0: Hát ez az.
2: Na, nincsen. Tehát igenis. És a másik, hogy az emberek nem pocsékolnak. Ezt vegye mindenki tudomásul, mert az a pocsékolás, amikor megengedem, az a világgá megy. Mert ha van egy kis valahol, én tudsz vizet, de nagy csalod a füvedet, a termékedet, de ha nem pocsékolsz, nem pazarolsz a természetet, mert a víz azoknak, ha locsolod a füvet, oxigént termel. Tehát egyet tanuljunk meg, hogy nem pocsékol az ember. Ez nem igaz. Ez a pocsékolás, hogy itt elengedjük ezt a Dunavizet, és mert itt sok hely, Ausztriában, még olyan tárolják a vizet, minden. Hát itt Magyarországon megy. De ez a kormány, ha tényleg meg fogja ezeket csinálni, akkor lesz legnagyobb előrelépés. Köszönöm, hogy meghallgattam.
1: Köszönjük, szép napot!
2: Igen.
0: Köszönjük a telefont, hát igen, a kutak. Nyilván jó ötlet.
1: Hát meg a folyóink, a folyók szabályozása nem értek hozzá, de hogy nyilván.
0: Budapest ja. Dunából igen. Kapja a vizet.
1: Igen. Balaton környékiek meg ugye a Balatonból. Na. Igen.
0: Föl van az használva, nyilván jobban ki lehetne aknázni.
1: Igen.
0: Meg nyilván nem mindegy az sem, hogy milyen állapotban van mondjuk a csatornarendszerünk, hogy ott mennyi víz megy el, akár szivárgással, akár egy komolyabb csőtöréssel, nagyon-nagyon sok víz elfolyik a semmibe konkrétan. Úgyhogy nyilván van feladat és megoldandó probléma bőven. Továbbra is várjuk a telefonokat a 74444-en. Mit gondol erről, mit lehetne tenni azért, hogy ne legyen vízkorlátozás legalább nyáron.
3: A Magyar Fencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Ez az Antrics reggel 3-9-kor július 1-én szerdán folytatjuk beszélgetésünket a vízkorlátozásról, meg a vízpazarlásról, hiszen felkérték a lakosságot, hogy ne pazarolja a vizet, csak arra használja, amire nagyon-nagyon-nagyon muszáj. Például ugye többször elmondtam már, hogy nem szabad minden nap fürdeni.
1: Jó, de hát azért... Az van egyébként ilyen időben, meg én az előfordul, hogy kétszer is. Jó, de nem állok, nem tudom, 20 perceket az zuhany alatt, hanem tényleg az ember így egy perc alatt kicsit felfrissíti magát a vízzel, és már kinn is van.
0: Hát ez nem szép dolog. Nem szép dolog. Akkor elpazarolod azt, amit megspórolok.
1: Az biztos. Az biztos, az tuti.
0: De volt még telefonálunk, úgyhogy hallgassuk, hogy hogyan vélekedik.
2: Szép reggelt kívánok.
1: Jó reggelt.
2: Szeretnék a vízspóroláshoz hozzászólni.
1: Igen, hallgatjuk.
2: Először is, mert nálunk ez családon belüli probléma, tehát nem tusolunk 2 óra hosszáig zenéve. Ez a fiataloknak egy nagyon nagy mániája, beviszik a telefont, és zene mellett 2 óra hosszáig tusolnak. Én már megkérdeztem az enyémeket, hogy tulajdonképpen, ha bányában dolgoztatok, akkor tusoljatok 2 óra hosszáig, de ha az íróasztalnál ütetek, akkor meg viszont elég lesz 20 perc tusolás. Nehéz így elmagyarázni, nem volt a katonán, a katonaságnál 6 perc volt a tusolás, első víz, második víz és a szappanozás, utána az öblítéshez 6 perc volt, pontosan, mert voltam katona, és közben tapostad a gatyádat meg az oknőt, és ki is mostál. Na, itt a jó ötlet a víz spórolásra. Hát megmondom őszintén, most ti még nem tudjátok, de a régebbi műsorvezetők, hogy én részt vettem háborúban, tudom milyen a vízhiány, én egy hónapig nem fürödtem, és azt is meg tudom mondani, hogy mi a legjobb ötlet arra, hogyha véletlen ilyen bekövetkezne, de hát nem fog, mert már itt van, hogy cserélni az alsó neműt, mert a vége egy hónap nem fürdésnek előjönnek a tetvek, vagy hogy mondjam, a poloskák.
0: Aha.
2: Tehát akár, hogy is mondják az én gyerekeim, hogy ilyen összeesküvési elméletekben élek állandóan, de itt már kopogtatnak ezek a dolgok elég rendesen. Na hát én ennyit szerettem volna hozzá.
1: Köszönjük szépen. Legyen szép napja.
2: Ja, köszönöm. Mindegy. Hello.
0: Na hát köszönjük a telefont. A 20 perc tusolás az rengeteg idő.
1: Ez nagyon sok. De nagyon zenét sok. Közben, de hogy, vagy mi az eszembe se jutott.
0: Most már vannak olyan tükrök,
1: inkább.
0: Amelyben hangszórók vannak, és Bluetooth-tal működik. Tehát te akár a tus alól tudod váltogatni a zenét.
1: Mert az, hogy az ember a kádba befekszik és relaxál, az tök, az más, igen. De 20 perc, az nagyon sok, az nagyon 2 sok. Perc max.
0: Jó, de szerintem egyébként nem mindenkinek, mert nagyon sokunknak, nekem biztosan volt egy olyan korszakom, amikor beálltam a tus alá, és akkor ott megfejtettem a világot, koncertet adtam saját magamnak, és a többi, tehát hogy nekem is volt
1: egy 20 perces tusolaim. Tényleg, amikor az ember fázik, vagy legalábbis én, akkor egy jól felmelegíti magát. De azt mondják, hogy még mindig gazdaságosabb tusolni, mint fürdőkádban fürdeni állítólag.
0: Hát fogalmam sincs, hogy mi. Hát ezek a gyors, ilyen rapid tusolások, azok az egypercesek, hogy beugrasz, kiugrasz.
1: Igen.
0: Jó, lehet 2 perc, hogyha ugye kimosod az alsó neműdet.
1: De ez mekkora ötlet már, nem az, hogy a hallgató, hogy is közben taposod a lábad, de teljesen
0: ennyi.
1: Jó.
0: Ennyi. Jó, most nem azt mondom, hogy ne egy hónapig ne fürödjünk, hogy ne tusoljunk, de azt mondom, hogy hetente 3-szor bőven elég. És még egészségesebb is.
1: Én helyetted is megfürdök.
0: Ennyi. De amikor meg nem tusolunk, nem azt jelenti, hogy akkor büdösek meg hozosak vagyunk, hanem akkor mondjuk mosdunk egy szivacsal.
1: Igen. Mint régen lavorban.
0: Lavorban például.
1: Igen.
0: Ugye? És akkor spóroltál.
1: És így spóroltunk.
0: Hát én spóroltam, te elpazaroltad. Igen. Na hát itt tartunk, továbbra is várjuk a telefonokat. 744 44 44.
3: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit.

0: 4 perc múlva 9 óra lesz július 1-én szerdán, ez az Antrit reggel. Ebben az órában arról beszélgettünk, hogy hát vízkorlátozás volt, van még ma is 71 településen.
1: 71 településen, hát főleg ugye, amit beszéltünk, hogy Budapest agglomerációjára jellemző ez, de hogy hát ugye a kormányfő is felkért mindenkit, hogy azért bánjunk csínyel a vízzel, főleg hát autómosás, nem tudom, locsolás, vagy egyébként ilyen, hát ilyen nem szükséges dolgokra.
0: Medence
1: feltöltésére. Igen, azért ezek így várhatnak, egy autómosás meg pláne várhat.
0: Az nagyon ráér.
1: Az nagyon ráér, és hát arról is beszéltünk, hogy nyilván ez az első ilyen hőhullám volt az idei nyárnak, de hogy ez így várható, nem csak az idei évben, hanem elég valószínű, hogy az elkövetkező években is, és ezért azért érdemes tudatosan felkészülni erre, és figyelni azt, hogy mi mondjuk fogmosás közben mennyire folyatom a vizet, vagy folyóvíznél mosogatok-e például, és sokszor legyítünk, hogy jó, de hát ez semmi, pedig de.
0: Hát egyéni szinten is el lehet kezdeni nyilvánvalóan, de nem egyéni szinten lesz itt megfejtve a dolog, meg feltalálva a spanyol viaszt, tehát itt tényleg az kell, hogy az önkormányzatok és az állam maga is tegyen azért, hogy egyrészt ne legyen ennyire durván elviselhetetlen, tehát hogy városrendezési szempontból rengeteg, sokkal több zöld terület kellene.
1: Hát igen.
0: Ugye másrészt pedig nyilvánvalóan a vízhálózat korszerűsítésére lenne égető szükség. Legalábbis azt mondják az okosok, nem én találtam ki, erről csomó cikk megtalálható az interneten.
1: Igen, de azért nem árt, ha egyénileg is odafigyelünk.
0: Persze, egyénileg is oda lehet figyelni, de
1: hogy
0: a megoldás
1: van, hogy a megoldás nem ott
0: lesz. Tehát, ja. No, hát ennyit, akkor szerintem jól körbejártuk. Köszi Vali, hogy itt voltál. Köszönjük a telefonokat és a véleményeket is.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Izgalmasak voltak. Szia, szia. Na hát a folytatásban meglepetés vendégünk lesz, mert hogy vagy alapján működünk ma. Valószínűleg dr. Sárosi Józseffel, az országgyűlés képviselőjével beszélgetünk majd, úgyhogy megéri velünk tartani a továbbiakban is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is, és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád! Fények! Élmények!
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk.

0: 20 936 35 35.
1: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Alacsonyabb a pollenterhelés, megnyílt kedden a budapesti Biodom városi oázis. Ma még nem szűnik a hőség, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Alacsonyabb a pollenterhelés, a pázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja. Országosan a közepes magas, még az útifűé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Folytatódik a víz felmelegedése a Balaton minden medencéjében. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, majdnem 33 fokos. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Facebook oldalán kedden. A kutatók hangsúlyozták a közvetlen part közeli sávokban, és a strandok bejáróinál a víz hőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet. A Balaton északi és déli oldalán is. Megnyílt kedden a budapesti Biodom városi oázis, amely a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat a nagy közönségnek. A közösségi térként is funkcionáló Biodom 4 évszakos helyszín, ahol az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a cerkovmajmok rokonsági körébe tartozó hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is bemutatnak, mondta Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A természet és környezet védelem az állatjólét fontosságára hívta fel a figyelmet Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. Kiemelte a kormánynak nagy a felelőssége, hogy amit vállalt, azt megtegye, és erős környezetvédelmi tárca jöjjön létre. Az Európai Bizottság új szabályokat fogadott el kedden a PET palackok újrahasznosítására vonatkozóan. A szabályok első alkalommal határoznak meg módszertant a kémiailag újrahasznosított összetevők kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére. A brüsszeli közlemény szerint az új szabályok átláthatóságot biztosítanak az egyszerhasználatos PET palackok összetevői újrahasznosított tartalmának kiszámításában. Ez, mint kiemelték, kulcsfontosságú az egyenlő versenyfeltételek megteremtésére és a műanyag újrahasznosítási ágazat beruházási biztonságának szavatolásához.
3: Rádió Andrét időjárás.
4: Majd hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenkhet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek, többfelé élénk erős lesz a szél.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 101.
5: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, 9 óra múlt, július 1-én, Fekete Dávid vagyok, és hamarosan megkezdjük beszélgetésünket dr. Sárosi Józseffel, a térség országgyűlési képviselőjével. Szó lesz a strandról, a társadalmi szerepvállalásról és a tisztító tűz hadműveletről is. Mindjárt kezdünk, ne menjen sehova.
3: Az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: itt ül már velem szemben dr. Sárosi József, a térség képviselője. Köszöntelek, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a rádió hallgatókat.
0: Hát kezdjük szerintem azzal, hogy a strand és az úszoda hogyan is alakult itt az elmúlt időszakban. Ugye te posztoltad talán elsőként, hogy mikor is, milyen feladatok vannak, és mikor is nyit a strand. Ugye, hogyha minden igaz, akkor ez megtörtént.
1: Így van. A gyors áttekintést a strandnal kapcsolatban, amit le is írtunk a posztba, én egyeztettem Dala Tamással, az NSU-nak az igazgatójával. Nagyon készséges volt Tamás, maximálisan a rendelkezésünkre állt. Azt gondolom, hogy egy elég nüansznyi hibának tűnő lépés maradt el, hogy ezt az összeget betervezzék a költségvetésbe, ezt a közel 1,5 milliárd forintot. Ezért most az NSU átmenetileg megpróbálta saját költségvetéséből fedezni ezeket az összegeket, de hála Istennek megnyitott szombaton a strand. Azt is kiírtuk a szexárdiaknak, hogy az elmúlt egy hónapban komoly tárgyalásokat folytattunk annak érdekében, hogy az úszodánál a szexárdiak első lépésben a szexárdiaknak egy ilyen tesztüzembe egy olyan árat, egy olyan bérletárat harcoljunk ki, amivel egy picit visszapróbáljuk vezetni Szexárdot arra az útra, ami a régi úszoda, a Tódi utcai úszoda bezárásáig nagyon szépen működött. Mi egy úszó város voltunk egyébként, és én arra kérek mindenkit, és arra sarkalok mindenkit, hogy jöjjenek, vegyék meg a bérletet, jöjjenek, használjuk ezt az úszodát. Ne azzal foglalkozunk, hogy hogy épült meg, mint épült meg, mennyibe került az egész, hanem használjuk egyrészt a sportos életmód miatt is, az egészség miatt is, másrészt azért, mert ahhoz, hogy ezt az árat egyébként hosszú távon fent tudjuk tartani, vagy esetlegesen be tudjuk vonni mondjuk a környező településen élőket, ahhoz az kell, hogy legyen forgalom, használjuk a létesítményt. Úgyhogy én most abba bízom, és arra kérek mindenkit, hogy jöjjenek, csatlakozzanak hozzánk, és július 1-től meg lehetett venni már ezeket az új bérleteket, úgyhogy gyertek és használjuk az új úszodát.
0: Hát akkor tegyünk így, zenélünk, és aztán folytatjuk, maradjon velünk. Antrit reggel!

0: Folytatjuk beszélgetésünket dr. Sáros Józseffel, a térség országgyűlési képviselőjével. Hát tudom, hogy a szennyvíztelep az egy nagyon-nagyon fontos pont a munkádban is, hiszen most az elmúlt hetekben azért rendszeresen foglalkoztál ezzel. Mit lehet erről tudni?
1: Így van, pontosan. Tehát ahogy el is mondtam egyébként, az elmúlt 8 évnek a, ha már elmúlt 8 évezünk, az egyik neurológikus pontja, ugyanis senki nem foglalkozott ezzel. Én most felvettem a kapcsolatot Takács Péter erővezérigazgatóval, a Nemzeti Víziközmű ZRT üzemeltetési igazgatójával, dr. Paksi Piroskával, és azon dolgozunk a helyi és a budapesti szakemberekkel, tervezőkkel, hogy minél hamarabb tervezési fázisba kerülhessen ez a szennyvíztelep. Ezt máshol szeretnénk elhelyezni. Egy új szennyvíztelepet szeretnénk építetni, egy olyan 4-es fokozatú szennyvíztelepet, aminek a kijövő vizét, ez napi 7-7500 esős időben akár 10-15 ezer köbméter víz, amit a Szekszárd-Báta csatornába tudunk kiengedni, ezzel fel tudjuk éleszteni a Szekszárd-Báta csatornát, és ez már a szekszárdi és a sárközi vízgazdálkodásnak az egyik része lenne. Tehát folyamatosan heti kapcsolatban vagyunk a szakemberekkel. Én bízom benne, hogy egy két hónapon belül, tehát lehet, hogy itt már szeptemberre a tervezéssel kapcsolatban konkrét hírekkel tudok szolgálni a szekszárdiaknak és a szekszárd környékieknek. Mert azt ne felejtsük el, hogy ez a szennyvíztelep ez több mint 60 településnek a szennyvizét kezeli, úgyhogy ez egy térségi probléma, és ezt a problémát meg fogjuk oldani.
0: Hát akkor majd várunk akkor is, hogy beszámolj róla. A társadalmi szerepvállalás is egy fontos pont. Tudom, hogy ebben is, legalábbis a Facebookon azt látom, hogy ebben is vannak egyeztetések, meg talán előrelépések is. Ezekről mit tudsz elmondani nekünk?
1: Azt szoktam mondani, és mindenkinek azt mondom, a vállalkozóknak is, a nagy vállalkozóknak is azt mondom, hogy mi nagyon egyszerűen fogunk működni, ahogy a Tisza és ahogy miniszterelnök úr is nagyon sokszor elmondta, hogy teljes átláthatóságot, teljes korrupciómentes működést ígértünk és ígérünk a választópolgároknak. Ezért minden nagyvállalkozót arra kértem, és minden vállalkozót arra kértem, hogy pályázzanak, vegyenek részt az Európai Uniós pénzeknek az elköltésében, felhasználásában. Mindenkinek arra kell koncentrálnia, hogy az adott munkafázisnál, amit beadnak, vagy amire pályáznak, ott olyan árat adjon, amivel el tudja végezni a munkát jó minőségben. Senkinek, sem országgyűlési képviselőnek, sem polgármesternek, sem stábtagnak egyetlen egy forint pénzt nem lehet fizetni, nem várhat el senki ezért semmit, hiszen ezt a törvény a legszigorúbban fogja büntetni. Én azt gondolom, hogy ez kell ahhoz, ez egy társadalmi elvárás egyébként, hogy újra a piaci alapon tisztán, átláthatóan működjön a gazdaságunk. A nagyvállalkozóknak egyébként a társadalmi szerepvállalással kapcsolatban elmondtam, hogy én személy szerint, és mondom, ez nem kormány, meg ez nem Tisza verzió, az én személyes álláspontom, nekem nem tetszik ez a TAO rendszer ebben a formában, ahogy van. Én a TAO-t azt egy adó nemnek tartom, ezt az adót az én álláspontom szerint ezt meg kéne fizetni a magyar államnak, és a sport finanszírozásában pedig egy egységes, átlátható, ellenőrizhető rendszert kell bevezetni, hiszen nem gondolom, hogy különbség van azon gyerekek között, akiknek a gyereke mondjuk adott esetben küzdősportra jár, vagy boxolni jár Halász Gáborhoz, vagy Rácz Petrához, vagy annak a gyereke, aki kosárlabdára vagy futballra jár, és mondjuk TAO jogosultak ezek az egyesületek. Tehát én azt szeretném, hogy az egyesületben dolgozó szakemberek is meg legyenek fizetve, méltó bért kapjanak, hiszen szabad idejükből töltenek rengeteg időt a gyermekeinkkel, hétköznapokon és a hétvégéken. Átlátható legyen a finanszírozás, egységes legyen a finanszírozás, és én azt gondolom, hogy mind az oktatásban, mind a sportban, hiszen ez a legfontosabb, nem lehet plafon. Hiszen nagyon-nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek addig, amíg edzésen vannak, amíg sportolnak, addig nem nyomkodják a telefont, nem nézik a tévét, többnyire levegőn vannak, egymás között vannak, a szocializációs folyamat szempontjából nagyon fontos ez, és én erre kérem a nagyvállalkozókat, azért járjuk végig Szekszárd és a környék nagyvállalkozóit, hogy tegyük félre a TAO támogatásokat. Nagyon sokan úgy értelmezik, hogy azért, mert ő TAO támogatást ad valakinek, azzal letudta a társadalmi szerepvállalást. Én úgy gondolom, hogy nem. Természetesen nem várhatjuk el tőlük, mi kérjük őket nagy tisztelettel, hogy ezen felül próbáljanak meg, mind oktatásban, mind a kultúrában, mind a sportban erejükhöz, erejükhez mérten olyan támogatást adni, amivel tudják segíteni a fiatalokat. Hiszen ez nagyon-nagyon fontos nekik is, hogy a következő 5-10 évben vagy 15 évben legyen munkaerőkapacitás. Ne egy kihaló, egy elvándorló térségben éljünk, a városokban és a falvakban, hanem amit mi elmondtunk a kampány során, hogy a legfontosabb feladatunk, hogy ezt az elvándorlást állítsuk meg első lépésben, hiszen azt ne felejtsük, hogy csak Szekszárdon évente 600-800 fővel csökken a lakosság száma, és próbáljunk azon dolgozni, hogy a következő időszakban jöjjenek ide, jöjjenek vissza a fiatalok, legyen érdemes itt lenni ebben a térségben, úgyhogy ezért meg fogunk tenni mindent, mint turisztikában, idegenforgalomban, vendéglátásban, vidékfejlesztésben, a kis és középvállalkozások, és nagyon fontos hozzá, tehát a mikrovállalkozásoknak a támogatásában is, mert nagyon sokan elfeledkeznek a mikrovállalkozásokról, hogy egy élhető, egy lüktető, egy pózáló térség legyen megint a környék.
0: Hát reméljük, hogy ez sikerrel jár majd, meghallgatunk egy dalt, és folytatjuk maradjunk.
2: Ez az Antrit reggel! Kezdje a napot igazi zenei változatossággal!

0: Folytatjuk beszélgetésünket dr. Sáros Józseffel, a térség országgyűlési képviselőjével. Még a, hát a napokban, vagy a múlt héten derült ki a tisztító tűz művelet, jól mondom?
1: Igen, igen.
0: Erről kicsit beszámolná nekünk, hogy mi ez, mit kell tudni?
1: Azt gondolom, hogy itt a óriási társadalmi elvárás van a választások óta, és valakinek ez tetszik, valakinek ez nem tetszik, de azt higgy el nekem mindenki, hogy akárhova megyek a választások óta, a fiatalok, az idősek között is óriási nagy igény van arra, hogy elszámoltatás legyen. Ez nem a mi becsípődésünk, tehát ez nem Magyar Péter miniszterelnök, vagy a miniszterek, vagy a Tiszás országgyűlési képviselőknek a becsípődése, és ez, ami nagyon-nagyon fontos, ha már a szavakkal játszunk, hogy ez nem leszámolás, hanem ez elszámolás. Uh-huh. Itt az elmúlt 36 évben ez nem történt meg. Ezt meg kell tenni. Ez nem a mi feladatunk, nekünk a törvényi háttér megteremtése a feladatunk, és utána ezt végezzék az erre hivatott cégek. Legyen azok NAV-os szakemberek, legyenek azok NÉBIHES szakemberek, legyen azok rendőrök, ügyészek. Tehát, hogy az nagyon-nagyon fontos, és ezt a miniszterelnök úr nagyon sokszor elmondta, hogy mi ezeket a hatóságokat, ezeket a szervezeteket megteremtjük, létrehozzuk, ezek az országgyűlésnek lesznek, tehát az országgyűlésnek kell, hogy elszámoljanak, de nekünk, mint országgyűlési képviselőknek, vagy a miniszternek, vagy a miniszterelnöknek nem lesz erre ráhatása. Ezek az elszámoltatások, ezek ugyanúgy fogják érinteni a Tiszás vállalkozókat, Tiszás országgyűlési képviselőket, Fideszes, KDNP-s, Mi Hazánkos, mindenkit. Azt gondolom, hogy az a nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy tabula rasa, legyen egy zéró pont, és én arra kérek mindenkit nagy tisztelettel, hogy abban higgyenek nekünk maximálisan, hogy itt nincs szó véres kardról, meg leszámolásról, egy teljesen törvényes elszámoltatásról van szó. Ebben meg fog kapni minden hatóság, minden hivatal, minden támogatást a mi részünkről, hogy tudják végezni a törvényes dolgokat. De ezt látjuk egyébként a rendőrség, az ügyészség és a NAV részéről is, hogy a kormányváltás óta mernek lépni ezekben az ügyekben. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez a társadalom nagyon nagy részének az elégedettségre fog szolgálni.
0: Csak beszélj még a végére egy picikét a mandátumok maximalizálásáról, mert az időnek a maximalizálásáról. Ugye a képviselőknél 12 év lett, vagy lesz?
1: Hát, én azt gondolom, hogy itt ennek a, legyünk őszinték, tehát aki pszichológusokkal, pszichiáterekkel, szakemberekkel beszéltek, azok tisztában vannak azzal, hogy a személyiség az torzul egy idő után. Én így, hogy bent ülök a parlamentben, én pont az ellenzékkel szemben ülök. Én május 9-e óta folyamatosan figyelem az arcokat, a tekinteteket, a mimikákat. És én most értettem meg igazán, hogy ez az ország miért jutott oda, ahová jutott. Ha valaki 15-20 meg 30 évig itt bent ül a parlamentben, nagyon sokan vannak, akik életükben nem dolgoztak semmit, azon kívül, hogy politikusok voltak, vagy tanácselnök volt, vagy polgármester volt, vagy országgyűlési képviselő volt, párhuzamosan elvégezte, hogy ellátta ezeket a munkaköröket, akkor a személyiség torzulni tud. Tehát, hogy ennek pont az a jelentőség és az a feladata, hogy legyenek megújulások, legyen felfrissülés közöttünk is. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. Ebbe gondoljon bele mindenki, olvasson utána mindenki, nézze meg, hogy az elmúlt 16 évben mi történt, hová jutottunk el, és azt gondolom, hogy ennek is lesz egy nagyon nagy társadalmi támogatottsága.
0: A polgármestereknél?
1: Nincs ebbe semmi konkrétum, meg egyébként én azt gondolom, hogy majd ezekre akkor kell beszélni, amikor odaértünk, hogy ez megtörtént. Nincs erről még szó, hogy ezt tárgyaltuk volna. Én mindenkit arra kérek egyébként, hogy amikor ilyen híreket hallanak, vagy ilyen híreket olvasnak, akkor a kellő higgadsággal kell ezeket olvasni, majd hogyha a magyar közlönybe bármi ezzel kapcsolatban megjelenik, akkor tudunk erről beszélni, addig csak ezek fikciók, elképzelések, gondolatok, úgyhogy én mindenkit arra kérek, főleg itt van a nyár, hogy próbálja meg mindenki minél többet lenni a szeretteivel, családjával, higgyék el nekünk, hogy ez most nekünk egy nagyon húzós, egy erős nyár lesz a törvényalkotás miatt. Nem magunk miatt csináljuk. Nekem is három fiam van, miattuk csináljuk, a választópolgárok miatt csináljuk, amiatt csináljuk, hogy az alkotmányos rend helyreálljon. Én ezt most jogászként mondom. Uh-huh. És társadalmi egyeztetések lesznek, ami az elmúlt 16 évben azért elmaradt, vagy kicsit álságos volt, kicsit átlátszó volt. Próbáljuk bevonni a lakosságot, mondják el a véleményüket, véleményezzék ezeket a dolgokat. Amik olyanok, azokat szerintem be fogjuk építeni a törvényjavaslatokba, a törvényekbe. És én mindenkitől mondom, ezt kérem, hogy túl vagyunk a választáson, most a munka időszaka következik, rengeteget kell dolgoznunk, mindenről mindenkit tájékoztatni fogunk, de higgyék el, hogy olyan társadalmi támogatottság van most mögöttünk, ami az elmúlt másfél hónapban, két hónapban csak növekedett, hogy mi érezzük ennek a súlyát, és mindent úgy fogunk tenni, hogy azt gondolja mindenki, és úgy érezze mindenki, hogy rászolgáltunk arra a bizalomra, amit kaptunk április 12-én.
0: Dr. Sárosi József, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, további szép napot kívánok mindenki.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Már megint egy hétfőked?
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
6: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét.

0: Ez az Antrics reggel 3:10 múlt 1 perccel július 1-én szerdán. Vessünk még egy pillantást időjárásunkra. 28 fok környékén járunk most, és most már azt írják nekünk, hogy nem 33, hanem 35 fok maximum lesz majd délután. Viszont hát a csapadék az majd valamikor este azért megérkezik, este 8 órától talán jöhet az égi áldás. Akkor visszajul majd. Azért a hőmérséklet 20 fokig is, akár holnap reggel pedig 19-re ébredhetünk, és ugyebár korábban beszéltük Valival, hogy holnapra ilyen 22 fokot jósoltak, és mondtam, hogy ott valami tévesztés lehet, és most már korrigálták az időképen, úgy tűnik, mert most már 26 fokot írnak nekünk holnapra, és szelet, és esőt, és felhős égboltot, úgyhogy reméljük, hogy tényleg megjön majd az a lehűlés, és fellélegezhetünk, de ma még 35 fok, az elég meleg, továbbra is narancs figyelmeztetés van hőségre, úgyhogy ne vegye félváról a mai időjárást sem, lengeruha, esernyővel a divat tippünk más nem lehet. Aztán továbbra is fontos a pollen jelentésben, hogy a kültéri allergén gombák spóraszáma országosan a magas, extrém magas tartományban alakul, erre tehát érdemes odafigyelni. Az orvos meteorológiára is térjünk ki, mert hogy egy hidegfront előtt még marad ma a hőség, füllet melegre kell számítanunk, ami elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, szív problémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet, nő az infarktus és a stroke esélye. Általános lehet a fáradtság, a tompaság és a dekoncentráltság, valamint felerősödhetnek a gyulladásos jellegű panaszok, aztán a záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmával küzdők panaszai is, így lehetőleg ők ezeket az időszakokat töltsék zárt térben. És akkor késő délután este felé nyugat felől megérkezik a hidegfront, úgyhogy felerősödhetnek a görcsös panaszok. Ez tehát a mai receptúra, így készüljön, így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összekezzük a reggelünket, maradjon velünk.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrics reggel.

0: perc múlva 10 óra lesz, július 1-én szerdán, ez az Antrit reggel, és hát elérkeztünk a végéhez, úgyhogy röviden összegezzük, hogy miről is volt szó. Ma reggel például a napjátos tagjait kérdeztük arról, hogy miért is halt ki a stoppolás, egyöntetően arra gondolnak, hogy a bizalom egyszerűen megtört bennünk emberekben. Aztán a vízkorlátozásról, illetve a vízpazarlásról beszélgettünk, köszönjük a telefonokat, véleményeket, hát van mit megoldani, az egyszer biztos. Végül pedig dr. Sárosi József, a térség országgyűlési képviselője volt a vendégünk, akivel beszéltünk a strandról, a társadalmi szerepvállalásról és a tisztító tűzről is. És most itt vagyunk, mozgalmas volt az egyszer biztos, a folytatásban is jönnek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei Géci Adriennel. Holnap reggel 6-tól pedig ismét együtt ébredezhetünk, addig is kitartást, vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra. Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Megdőlt az országos és a fővárosi maximum hőmérsékleti rekord is. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé. Ma a sok napsütés mellett előteljes gomoly felhőképződés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella.

0: Munkaszüneti nap van az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e a Magyar Egészségügy nap, majd a Semmelweis nap. Ma zárva vannak a háziorvosi, a fogorvosi és a szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, a gyógyszertárak. Zárva tart az NNGK nemzetközi oltóközpontja, valamint szünetel a központi anonim étszűrés és tanácsadás is. A folyamatos ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók ezen a napon ügyeleti rend szerint végzik az egészségügyi ellátást. Megdőlt az országos és a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is kedden az előzetes adatok szerint, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Széchenyben 42 Celsius fokot mértek, ezzel megdőlt az abszolút meleg rekord Magyarországon. Megdőlt a fővárosi abszolút maximum hőmérsékleti rekord is, Budapesten a 11. kerületben lágymányosod 41 fokot regisztráltak. Az eddigi abszolút csúcsértéket 41,9 fokkal 2007. július 20-án regisztrálták Kiskunhalason. A fővárosi rekordot is ezen a napon állították, 40,7 fok volt akkor Budapesten. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára a Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén, közölte az ügynökség kedden az MTI-vel. Azt írták, a hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer médiaelem készült el. A korábbinál nagyobb arányban tüntetik fel a promóciós tartalmakat a hazai influencerek. Továbbra is akadnak azonban hiányosságok, állapította meg a Gazdasági Versenyhivatal és a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálata. Különböző elérésű és témaköröket érintő véleményvezéreket vizsgáltak, törekedve arra, hogy az ellenőrzés a hazai influencer piac széles skáláját lefedje. Az ellenőrzés eredményei alapján általánosságban megállapítható volt, hogy az érintett influencerek többsége törekedett a szabályok betartására, alkalmazott valamilyen reklám megjelölést, illetve szöveges leírást.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma sok napsütés mellett erőteljes komoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadék eloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok, zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos lökések, a csúcshőmérséklet 33-39 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Elmúlt 10 óra, túl vagyunk a híreken, úgyhogy indulhat is a délelőtt. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, akár dolgoznak, úton vannak, vagy otthon intézik a teendőket. Örülünk, hogy velünk tartanak.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: Amok kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és ma július 1-e szerda van. Ne felejtsék el felköszönteni Anna Mária és Tiha Mér nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk, puszi nekik. Ami pedig az időjárásunkat illeti. A naposabb délelőtti órákat követően egy nyugat felől közeledő hidegfront hatására egyre több felé alakul majd ki zápor zivatar, helyenként heves zivatar is lehet felhőszakadási égeső és szélvihar kíséretében, délután majd 34 fok várható itt, Szekszárdon és környékén, ami pedig a folytatást illeti, holnap a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap. A Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet és sokfelé várható zápor. Több helyen jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Élénk északkeleten a Duna vonalában és a Dunántúlon sokfelé erős, utóbbi tájokon viharos lökések kísérhetik az északi-északnyugati szelet, de viharos lökések zivatarok környezetében az ország keleti felén is előfordulhatnak. Mindenhol véget ér a forróság. Holnap hajnal 15 és 22, délután pedig majd 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Rádió Antrét.

0: A kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. A nyár közepén sokan igyekeznek minél szebbé varázsolni a kertet, a teraszt vagy éppen az erkét, és ilyenkor a begónia szinte kihagyhatatlan választás. Nem véletlenül, hiszen kevés olyan növény van, amely ennyi színnel és ilyen hosszan képes díszíteni a környezetünket. Szekszárdon és a környéken azonban a mostani meleg napok különösen próbára teszik a növényeket, ezért érdemes egy kis plusz figyelmet fordítani rájuk. A begónia legjobban félárnyékos helyen érzi jól magát, ahol sok fényt kap, de a perzselő délutáni napsütés már nem éri közvetlenül. Az öntözésnél a mértékletesség a legfontosabb, a földje legyen mindig enyhén nedves, de a pangóvizet semmiképpen sem szereti. A rendszeres tápoldatozás és az elnyílt virágok eltávolítása pedig segít abban, hogy még hosszú hetekig újabb és újabb virágokkal ajándékozzon meg bennünket. Hogyha pedig kisgyermek vagy háziállat is van a családban, ne feledjük, hogy a begónia mérgező növény, ezért olyan helyre érdemes tenni, ahol nem férhetnek hozzá. Egy kis odafigyeléssel ez a látványos virág egész nyáron át a kert vagy az erkély egyik legszebb dísze lehet.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni,
6: ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Van az a dal, ami első hallásra megfogja az embert, aztán minden újrahallgatáskor talál benne valami újat. Teddy Swims különleges hangja és a Loose Control pontosan ilyen. Érzelmes, erőteljes és garantáltan nem marad észrevétlen. Teddy Swims következik is a Loose Control.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Lassan elérkezünk a délelőtt végéhez, de addig még maradunk a legjobb zenékkel és a jó hangulattal. Akár a munkahelyen telik a délelőtt, akár otthon vagy éppen úton vannak. Örülünk, hogy velünk tartanak. Néhány pillanat és érkeznek a hírek, aztán természetesen folytatjuk a műsort, és hozzuk a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Maradjanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Csúcs technológia a Spiritben.
8: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen.

0: találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
1: Menő ajánlatok a Rádió Antriton. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt minestrone levest ebédelhetünk, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig kérhető gombócos székelykáposzta friss kenyérrel, vagy választható zöld borsó főzelék fasírtal. A címenü pedig grillezett csirkemálcézár salátával. Minden menü mellém ajándék barackos pitét adnak. A pizza ma mai kínálata, itt brokkoli krémlevest ebédelhetünk reszelt sajttal, az elmenü leves plusz mézes mustáros csirkeragú rizssel, a B-menü pedig leves plusz magyaros zöld borsó főzelék sertésszelettel. A Szász étteremben pedig ma magyaros burgonya levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves, az elmenő harcsafilé kapormártással, főtt burgonyával, a B-menü pedig milánói sertésborda.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Az extrém hőség miatt megszaporodtak az áramszünetek, itassuk a madarakat a kánikulában. Ma még nem szűnik a hőség, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az extrém hőség miatt Budapesten, Pestvár megyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több üzemzavar jelentkezik a villamosenergia hálózaton, ezért az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik, és a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta, közölte a társaság kedden az MTI-vel. A legtöbb meghibásodást a középfeszültségű kábelek és transzformátorok túlterhelése okozza, amelyeket a magas környezeti hőmérséklet miatt nehezebb hűteni. A legtöbb esetben néhány órán belül helyreállítják a problémát. Alacsonyabb a pollen terhelés, a pázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja. Országosan a közepes magas, még az útifűé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Országszerte 91 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén, közölte az ügynökség kedden az MTI-vel. Azt írták, a hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer médiaelem készült el. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a kánikulában a Duna-Dráva Nemzeti Park az MTI-hez kedden eljutatott hírlevélben. Azt írták, hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak. Az Európa Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja kedden közzétett éves jelentésében felszólította az európai kormányokat, hogy tisztségviselőik példamutatásával mozdítsák elő a korrupcióval szembeni zéró toleranciát a közigazgatás, az intézmények és a társadalom minden szintjén. Ezt szilárd jogi és intézményi keretek elfogadásával és hatékony végrehajtásával kell párosítani.
2: Rádió Antrit időjárás.
3: Majd hidegfront hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenkhet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek, többfelé élénk erős lesz a szél.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
1: Szép délelőttöt kívánok Önöknek, elmúlt 11 óra, a hírek már mögöttünk, most pedig ismét a zené, és a jó hangulati a főszerep. Maradjanak velünk, hiszen még sok kellemes dallam és érdekes pillanat vár Önökre.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit, hogyha szeretnének egy kellemes, vidám délutánt eltölteni családdal vagy barátokkal, akkor már most érdemes beinni a naptárba a péntek délutánt. Július 3-án 5:30-tól ismét megtelik élettel az I. és Gyula könyvtár Szekszárdon, hiszen újra megrendezik a népszerű társasjátékklubot. A szervezők ezúttal is minden korosztályra gondoltak, a klasszikus kedvencektől egészen az újabb sikerekig, például a Dixit vagy éppen a Harry Potter témájú játékok is kipróbálhatók. Akár rutinos társasjátékosok, akár most ismerkednek ezzel a világgal, biztosan találnak majd olyan játékot, ami mosolyt csal az arcukra. A legjobb pedig az egészben, hogy nincs más dolguk, mint megérkezni, leülni egy asztalhoz, és már kezdődhet is a játék. Egy remek lehetőség arra, hogy estére félretegyük a telefonokat, és együtt kapcsolódjunk ki. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
1: Rádió Andrit FM 105.1.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádiótrip. Hogyha a hétvégére még nincs családi programjuk, akkor Dombóvár ennek úti cél lehet. Július 4-én ismét megrendezik a hagyományos párnapi halünnepet és gyereknapot, ahol egész nap színes programokkal várják a látogatókat. Ez az esemény évről évre kiváló alkalom arra, hogy együtt töltsön időt a család. A gyerekeket játékok és vidám programok várják, a felnőttek pedig a halételek és a jó hangulat miatt is jól érezhetik magukat. Egy ilyen rendezvény mindig többről szól, mint a programokról, találkozhatunk ismerősökkel, beszélgethetünk, kikapcsolódhatunk, és élvezhetjük a nyár egyik legjobb közösségi eseményét. Hogyha tehát szeretnének egy tartalmas élményekkel teli szombatot, akkor érdemes ellátogatni Dombóvárra. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.
0: Reklám!
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények!
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüs étkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüs étkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
1: Menü ajánlatok a Rádió Antriton. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt minestrone levest ebédelhetünk, vagy kérhető gyümölcsleves. A főételek közül pedig kérhető gombócos székelykáposzta friss kenyérrel, vagy választható zöld borsó főzelék fasírtal. A címmenü pedig grillezett csirkemell cézár salátával. Minden menü mellé ajándék barackos pitét adnak. A pizza ma mai kínálata, itt brokkoli krémlevest ebédelhetünk reszelt sajttal, az elmenü leves plusz mézes mustáros csirke ragú rizssel, a B-menü pedig leves plusz magyaros zöld borsó főzelék sertésszelettel. A szász étteremben pedig ma magyaros burgonya levest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az elmenü harcsafilé kapormártással, főtt burgonyával, a B-menü pedig milánói sertésborda.
0: Ennyi volt a reklám!
1: Egy kis időutazás következik most a 90-es években. Ez a dal laza érzéki hangulatával a mai napig az egyik legismertebb R&B sláger, és még mindig ugyanolyan jól szól, mint megjelenésekkor. Ja, már is Janet Jackson és a That's the Way Love Goes.
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: love goes.
1: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit, már csak néhány pillanat és deletüt az óra, úgyhogy hamarosan jönnek a térség legfontosabb hírei, hogy képen legyenek hallgatóink a nap legfontosabb eseményeivel, utána pedig ismét átadjuk a főszerepet a zenének. A déli órákban is gondoskodunk a jó hangulatról, úgyhogy érdemes velünk maradni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Már megint egy hétfőked?
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
2: Ennyi volt a reklám! Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Szakmai fórum a kórházban. Történelmi siker a szexárdi kerékpáros esélynél. Szerdán már érezhető változás jön. Szexárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Idén 10. alkalommal rendezték meg a Roma Rendőr horgászversenyt, aminek a Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület horgásztava adott otthont. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság területi kisebbségi kapcsolattartó munkacsoportja június 26-án szervezte meg a Tolna vármegyei cigány nemzetiségi önkormányzattal közösen a hosszú évek óta nagy sikert aratott rendőr-roma horgászversenyét, tudtuk meg a rendőrség közleményéből. A rendezvény fővédnöke dr. Habricsek Nikolatta rendőrezredes, Tolna vármegye rendőrfőkapitánya volt. A kiváló hangulatú rendezvényen a dobogós helyezéseken ezúttal is osztoztak a rendőrök és a kisebbségi önkormányzat horgászai. A versenyt végül a romák képviselője, a Paksi Györgye Mátyás nyerte, második helyzet lett Zsiga Péter rendőr alezredes, míg a dobogó harmadik fokára a gyulai Orsós Károly léphetett fel. A legnagyobb halért járó különdíjat a Paksi Kovács Márton vehette át a 3,7 kg súlyú ponty kifogásáért. A jó hangulatú program zárásaként a versenyzők egy finom ebédet is elfogyasztattak. A Tolna vármegyei Balassa János kórház fennállásának 225 éves jubileum évében szakmai fórumot tartott

0: Tak 225 év gyógyítása, jövő kutatásai, klinikai kutatási fórum címmel. Kis Zoltán főigazgatót arról kérdeztük, mit jelent a kutatás a kórház számára.
1: Én azt gondolom, hogy soha nem a mának gyógyítunk, mindig a jövőnek gyógyítunk. Tehát ha bejön egy beteg, azt is, vagy őt is azért gyógyítjuk meg, hogy a jövőben jó legyen neki. És kicsit ezt tágabbra veszük, akkor jön be az, hogy a jövő, mint távlati cél. Ezért vannak ez a mai rendezvény is, mert a kutatások, klinikai kutatások azért vannak, hogy majd 5 év múlva, 10 év múlva olyan gyógyszerek legyenek, amik a betegségeket meg tudják gyógyítani. Vannak olyan klinikai kutatásunk lezárultak 4-5 éve, és most törzskönözik ezeket a készítményeket, és a onkológián mondta el a főorvos úr, hogy az Európai Onkológiai Társaságnak az ülésén ott kivetítették, hogy 5 új gyógyszer törzskönöznek most egy évben, ebből 3 itt volt nálunk is kipróbálása. Nyilván nem csak nálunk, nagyon sok helyen, de nekünk ez a nagy büszkeség, hogy ezeket itt helyben biztosítani tudjuk, jó a betegeknek is, és nyilván ne legyünk személymesek, jó a dolgozóinknak is. Ez egyfajta megtartási lehetőség, hogy lehetőséget adunk arra, hogy ilyenekkel foglalkozzanak. Kis keresetkiegészítés és szakmai az jelentős előrelépés. Azt gondolom, hogy erre a kórházra nagyon nagy szükség van, és azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy kiegészítsük gyakorlatilag a nagy egyetemi centrumot, és olyan ellátásokat tudjunk itt biztosítani, miért fölösleges elmenni Pécsre, esetleg Kaposvárra, Budapest felé. Ezeket kell nekünk fejlesztenünk. Én azt gondolom, hogy a szakembergárdánk az rendelkezésre áll, eszközökbe kell beruházni. A gazdaságigazgató azt mondja, mindig azt beszéljük, hogy ami a betegek érdek, azt ki fogjuk fizetni. Mert az szükség van. Nem az, hogy előre meneküljünk, de biztosítsuk azt, amivel szakemberek is ide jönnek, és a betegek sincsenek arra rákényszerülve, hogy elmenjenek máshova gyógyulni.
0: Hogyan kapcsolódik a mesterséges intelligencia a klinikai kutatásokhoz? Erről beszél dr. Gál Szonya, jogtanácsos.
2: Igazából 225 év gyógyítás mellett éppen ideje volt, hogy bemutassuk azt is, hogy milyen komoly kutatások folynak a Tolnavár megyei Balassa János Kórházban. Lényegében én itt a mesterséges intelligenciát honultatom majd fel annak egy szegmensét. Ugyanis a mesterséges intelligencia, ugye kérdésként merülhet fel, hogy miért pont jogász az, aki egyébként ezt ismerteti, és igazából nagyon egyszerű a válasz. Új technológia, ami rögtön felveti a felelősséget, felveti a betegjogokat, illetve a betegbiztonságot. Megvan már egyébként, hogy mégis hogyan történhet a mesterséges intelligenciával támogatott szoftvereknek az alkalmazása, viszont nem vihetjük be rögtön a betegellátásba, hanem először a klinikai implementáció keretében a validációnak, a helyi validációnak kell megtörténnie. Ez azt jelenti, hogy a hatékonyságát vizsgáljuk meg az adott szoftvernek, hogy egyáltalán Szexárdon működik-e. Mert az egy dolog, hogy a gyártó már minősítette esetleg, és nagyon hatékonynak bizonyult ez a szoftver, viszont egyáltalán nem biztos, hogy a szexárdi populáción ugyanúgy működne. Ez az egyik szegmense, a másik pedig az emi jártasságnak a kialakítása. Igazából ez is még teljesen most kezdődött itt a szexárdi kórházban. Januárban kezdtük el a mesterséges intelligencia alapfogalmaknak az oktatását, és lehetővé tettük, hogy akiket érdekel, csatlakozzanak, és akkor ezt együtt feltérképezzük. Igazából a mai napon mesterséges intelligencia vonatkozásában a központi radiológiai osztály egy projektjét szeretnénk, egy projekttervét ismertetni, ami rendkívüli módon előre mutat a jövőben, hiszen egy olyan szoftvert szeretnénk Szexhárdra elhozni egy kutatás keretébe, ami predikciós szoftver. Az azt jelenti, hogy már teljesen science fiction, és igazából olyat lát esetlegesen egy CT felvételen, amit egy emberorvos nem biztos, hogy észrevenne, de ettől függetlenül hangsúlyozandó, hogy a döntés mindig az orvosnál marad, az orvos kezében.
0: Július 1-én szerdán tartják a Szemelvesz napot, ami az egészségügyi dolgozók és intézmények számára munkaszüneti nap lesz. Ilyenkor a kórház hétvégi ügyeleti munkarendszerint működik, és zárva lesznek a járóbeteg szakrendelések, a gyógyszertárak és a házi orvosi rendelők. Azonban a sürgősségi és az ügyeleti betegellátás folyamatosan működik. A gyermek és felnőtt házi orvosi ügyelet elérhető a 1830-as telefonszámon, illetve Szexárdon az Ibli Miklós utca 1 szám alatt. A Tudásközpontban rendezték meg hétfőn a kábítószerellenes világnap szexárdi eseményét, ahol Gréci Félegyházi Gyöngyvér, a KEF elnöke beszélt a jövőbeli tervekről.
3: Egyeztettünk a közelgő eseményekről, képzésekről, megbeszéltük a szociális munkanapjára tervezett faültetés kapcsán a helyszíneket, hova lehetne elhelyezni a kisfácskákat, felhívva a figyelmet a szociális területen dolgozók munkájára és a szükségességére, illetve 2 évente megjelenik a kábítószerügyi egyeztető fórumnak a kiadványa, és ennek a tervezetéről beszéltünk, valószínűleg jövőre várhatóan meg.
0: Június utolsó vasárnapján került sor az idei kerékpáros felnőtt országúti országos bajnokságra, ahol a szekszádi kerékpáros esek két fővel, Filutás Viktorral és Faragó Tamással állt rajthoz. A helyszín ezúttal is Pannonhalma volt, de erre az évre egy keményebb hegyi körözés várta a több mint 60 indulót, akiknek 140 kilométert kellett teljesíteni a 40 fokos hőségben. Ennek megfelelően rendkívül fontos szerep jutott a csapatot segítő személyzetnek, hiszen a rekkenő hőségben a versenyzőket minden körben az út széléről és a kísérő autóból is el kellett látni frissítő italokkal. Sajnos Tominak idő előtt véget ért a verseny, viszont Filutás Viktor a rajtól kezdve nagyon észnél volt. Az első fél órában kialakult egy 12 fős szökevény csoport, amiben ő is benne volt. A megbeszélt taktikához tartva magát, inkább a profi státuszú versenyzőkre bízva az aktivitást, azaz rutinosan tartalékolta az energiáját a táv második felére. Volt egy meglepetés 10-15 perc, amikor pár kilométeren keresztül egyedül szökött, de ott sem ment maximális intenzitással. Rendkívüli fegyelemmel, illetve figyelemmel ügyelt arra, hogy folyamatosan pótolja az elvesztett kalóriát, a folyadékot és az ásványi anyagokat. Ahogy fogytak a kilométerek, úgy fogyatkozott az élmezőny létszáma is. Viktor azonban úgy érkezett oda az utolsó 10 kilométerhez, hogy a dobogós helyért harcolhatott. A kőkemény hegyi menet, ami az apátsághoz vezetett fel, még jobban szelektálta az élmezőnyt, és a végén 2-3 fős csoportok alakultak ki. A csapatmenője a végén óriásit küzdve az előkelő 6. helyen ért célba, amit a televíziós közvetítésnek köszönhetően az egész országból élőben lehetett követni. Az egyesület életében Viktor kiváló eredménye nem csak azért történelmi jelentőségű, mert olyan profi versenyzőket előzött meg, mint Valtel Attila vagy a tavalyi bajnok Dina Márton, hanem mert ez idáig nem volt példa arra, hogy szekszádi színekben versenyző kerékpáros UCI pontokkal gazdagodjon. Szerdán megérkezik a változás, egy hidegfront hatására a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. A Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás, főként zivatarok idején lehet erős, viharos. Szekszárdon és a Vételkörzetben a hajnali 22 fok után napközben 33 fok körüli hőmérséklet várható.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit, FM 101.
5: Elmúlt dél, köszönjük, hogy a hírek után is velünk tartanak. Szerdán is igyekszünk egy kis kikapcsolódást csempészni a nap közepébe a legjobb zenékkel. Ha most ülnek lebédelni, jó étvágyat kívánunk.
4: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész nap. Rádió Antrit.
6: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Van valami egészen különleges érzés abban, amikor egy nyári reggelen meghalljuk a fecskék csicsergését. Sokan mondják, hogy ahol fecske van, ott igazán él a természet. Éppen ezért örömteli hír, hogy itt Tolna vármegyében Závodon idén is rengeteg füsti és molnár fecske talált otthonra. A településen az önkormányzat épületén, a hivatalnál és a tájháznál is sorra épültek a fészkek, ami ma már igazi ritkaságnak számít. Sajnos országszerte egyre kevesebb fecskét látunk, hiszen csökken a rovarok száma. Átalakulnak az élőhelyek is, a hagyományos falusi állattartás is visszaszorult. Závodon azonban nem csak örülnek a madaraknak, hanem segítik is őket. A száraz idő miatt például sárkupacokat alakítottak ki a patakmederben, hogy legyen miből fészket építeniük, vagy kijavítaniuk a régieket. Ez is azt mutatja, hogy néha egészen apró odafigyeléssel is sokat tehetünk a természetért. Hogyha pedig tehetik, a nagy melegben önök is helyezzenek ki egy kis tál friss vizet a madaraknak. Lehet, hogy éppen ezzel segítenek egy fecske családnak átvészelni a forró nyári napokat.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Van valami varázslatos a szabadtéri mozizásban. Egy kellemes nyári este, a csillagos ég, jó társaság és egy magyar film. Talán ennél nem is kell több a kikapcsolódáshoz. Hogyha önök is így gondolják, akkor július 4-én este 8 órától érdemes Báta székre, az ifjúsági parkba ellátogatni, ahol ismét kertmozival várják az érdeklődőket. Ezúttal a Szenvedélyes nők című magyar filmet vetítik, így garantált a tartalmas és kellemes esti program. Érdemes egy pókrócot vagy kényelmes széket is magukkal vinni, és hogyha tehetik, akkor érkezzenek egy kicsit korábban, hogy kényelmes helyet találjanak. A szombatéri mozi mindig különleges hangulatot teremt, ráadásul remek alkalom arra is, hogy egy nyári estén együtt legyen a család vagy a baráti társaság. Hogyha szeretik a magyar filmeket és a nyári esti programokat, akkor szombat este irány Bálta szék. Kellemes kikapcsolódást kívánunk!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
6: Már 4950 forinttól.
5: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: A nyár, akkor ez a dal szinte kötelező. A francia Mojo legnagyobb slágere több mint 20 év a rádiók egyik kedvence, és még ma is pillanatok alatt jó hangulatot teremt. Egy kis funky, egy kis house és rengeteg nyári életérzés. Jön a Mojo és a Lady.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára érkeznek a hírek, aztán pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én szép délután, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: A kánikula miatt megszaporodtak az áramszünetek, csökkent az élelmiszerpazarlás, ma a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés is várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az extrém hőség miatt Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon az átlagosnál 2-3-szor több üzemzavar jelentkezik a villamosenergia hálózaton, ezért az E.ON Hungária csoport megerősített készenléttel dolgozik, és a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta, közölte a társaság kedden az MTI-vel. A legtöbb meghibásodást a középfeszültségű kábelek és transzformátorok túlterhelése okozza, amelyeket a magas környezeti hőmérséklet miatt nehezebb hűteni. A legtöbb esetben néhány órán belül helyreállítják a problémát. Csökkent az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszerpazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszercsoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint 3/4-ét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. A hőségriadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagycirkusz kiállítását.

0: tölt előadásait, napközben pedig megnyitja a klimatizált tereit az intézmény, közölte a fővárosi Nagy Cirkusz kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a nyugdíjasok ingyenesen tekinthetik meg a Mirász című produkciót ma, holnap és holnap után. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabadhelyek függvényében vehető igénybe. Interaktív térkép segíti a városi fák megmaradását Szegeden. Csupán a tavalyi év során több mint 2100 kiszáradt, elpusztult fát kellett eltávolítani Szegeden a közterületekről. Most létrehozták a lakossági segítségnyújtást koordináló faéltető térképes alkalmazást, amelyen a szegediek célzottan és szervezetten vehetnek részt a faállomány megóvásában. Az önkéntesek kiválaszthatják a környezetükben található fiatal fákat, és azt is rögzíteni tudják, mikor, mennyi vizet használtak az öntözéshez.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Majd hideg front hatására napközben egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, jégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33-39 fok között alakulnak a csúcsértékek, többfelé élénk erős lesz a szél.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
3: Túl a híreken, meg a 13 órán megérkeztem én is a hét közepén. Vörös Levente vagyok, örülök, hogy itt van. Ma együtt rádiózunk, meg a hét hátralévő részében is, úgyhogy kezdésként Selena Gomez slágerét indítom. Ez a Sing a Song.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban te-

Maroon 5 legendás dala a Maps volt itt az Antriton, ahol a ma kedvencei, nem meg a tegnap slágerei mennek. Már átléptük a délutánt és a munkahét felét is, most már több van mögöttünk, mint előttünk, és a ma délután gyorsan el fog telni, legalábbis a legnagyobbak mellett biztosan. Egy friss felvétellel folytatjuk a Clack Clack előadásában, szól az Out of the Dark, itt az Antriton.

0: A V-motorokkal felkütünk az ágyon a ma kedvencein, a meg a tegnap slágerei mellett, itt az Antriton, 13 óra 36 írunk, én pedig meghoztam a július 1-jéről tudni való dolgokat, mert hogy egyébként az Anna Máriák, valamint a Tihamérok ünnepelnek ma, sok boldogságot tehát nekik. Az Anna Mária női név az Anna és a Mária nevek összetétele, hát milyen meglepő, a Tihamér pedig egy régi magyar személynév, amely a szláv Tihomir névből származik, jelentése csend, béke, magyar névként pedig Vörös Marti Mihály és Kisfaludi Károly újította fel. Aztán vannak természetesen születésnaposaink, méghozzá szexárdi vonatkozásban is Farkas Pál szobrászművész főiskolai docens születésnapja van ma. Egyébként pedig 1818-ban Semmelweis Ignác magyar orvost született, akinek az életéről filmet is készítettek, nemrég Vecsei H. Miklós szerintem zseniálisat alakított benne, de ma ünnepelne Diana Velsi hercegné, Pamela Anderson, kanadai-amerikai színésznő, fotomodell, Ruth van Nistelrooy, holland labdarúgó, de ma született Berki Krisztián, magyar labdarúgó, a Ferencváros labdarúgó ZRT korábbi vezérigazgatója, ugye nem a tornász Berki Krisztián. Aztán a Juhász Roland, magyar labdarúgó, a Videóton korábbi hátvédje is ma született, illetve Daniel Ricciardo, ausztrál autóversenyző, a Formula 1-ből lehet ismerős. Aztán rengeteg minden van, amit eseményekből el lehet mondani, például, hogy kibocsátották az Amerikai Egyesült Államok első postabélyegét 1847-ben, aztán 20 évvel később Kanada függetlenné vált az Egyesült Királyságtól, 1868-ban megalapították a magyar államvasutakat, vagyis a MÁV-ot, hát az egykor szebb napokat is megért MÁV-ot fogalmazunk úgy. Aztán 1933-ban ugrunk, amikor is elkezdték építeni a Lakihegyi adótornyot, ami egyébként Magyarország legmagasabb építménye a maga 314 méteres magasságában. 1977-ben megszűnt a vám határ az EGK és az EFTA országok között, 1990-ben pedig már a rendszerváltások határán az NDK és az NSK vám, illetve valuta unióra lépett egymással. 1991-ben aztán formailag is megszűnt a Varsói szerződés, 6 évvel később 97-ben pedig Hongkongot visszakapta Kína. Aztán fordulunk át az évezredbe, az idei évezredbe. 2000-ben átadták az Őrezund hidat Dánia, illetve Svédország között. 2013-ban Horvátország belépett az Európai Unióba, ezt egyébként nagyon jól fogadták akkor a horvátok, én kint voltam pont Horvátországban, és emlékszem a pillanatra, amikor ténylegesen ez megtörtént. 2022-ben megjelentek Magyarországon az új 4 betű és 3 számformátumú forgalmi rendszámok, ugye ez az AAAA001 például, ugye ez váltotta a régi AAA001-eseket, tehát a 3 szám és 3 betű 3 számformátumokat. Végül pedig 2024-ben bevezették Magyarországon a Mohu Repont rendszert, ami ugye az 50 forintos betétdíjat jelenti az italos csomagolásokon, amelyeket lehetőség van visszaváltani. Hát erről is megoszlanak a vélemények, hogy jó volt-e vagy nem, az biztos, hogy bevezették, és most mindenképpen használni kell, és érdemes is. Meg persze érdemes velünk tartani a folytatásban, mert érkeznek a legnagyobb dalok, a ma kedvencei, és a tegnap slágerei, a Sugar Babes is énekel, ez lesz tőlük az Overload mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos TV.

0: Barátságosnak lenni jó?
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Haló!
3: Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló! És a lóban mi lesz?
6: Ennyi volt a reklám.
5: Egy Brit Awards nyertes csajbanda érkezik most az Antritra, akiknek a felállása az évek alatt háromszor is megváltozott, de 2011 óta újra az eredeti trióval állnak a színpadra. 2000-es reggelükkel nosztalgiázunk most. Ők a Sugar Babes és az Overloads.
6: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antritra.

0: Rádió Andrét. Rádió Andrét.
1: Nothing but the truth now. Nothing but the proof of what I am.

0: A Texas és a Black Eyed Ball zárja az első óránkat itt az Antriton, 13 óra 58 a pontos időnk, ez pedig azt is jelenti, hogy 2 perc múlva már érkeznek a hírek, ebből informálódunk, aztán hozom majd a legfontosabb információkat az utakról is. Végül pedig Benson Boone-nal a Sorry I'm Here For Someone Else-el indulunk. Várom vissza a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
6: Csúcs technológia Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Alacsonyabb a pollenterhelés, megnyílt kedden a budapesti Biodom városi oázis. Ma még nem szűnik a hőség, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Alacsonyabb a pollenterhelés, a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja. Országosan a közepes magas, még az útifűjé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Folytatódik a víz felmelegedése a Balaton minden medencéjében. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, majdnem 33 fokos. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet Facebook oldalán kedden. A kutatók hangsúlyozták, a közvetlen part közeli sávokban és a strandok bejáróinál a víz hőmérséklete ezeknél az értékeknél akár jóval magasabb is lehet. A Balaton északi és déli oldalán is. Megnyílt kedden a budapesti Biodom városi oázis, amely a trópusi és szubtrópusi növények mellett különleges állatfajokat is bemutat a nagy közönségnek. A közösségi térként is funkcionáló Biodom 4 évszakos helyszín, ahol az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a cerkovmajmok rokonsági körébe tartozó hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is bemutatnak, mondta el Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. A természet és környezet védelem az állatjólét fontosságára hívta fel a figyelmet Gajdós László, élőkörnyezetért felelős miniszter. Kiemelte a kormánynak nagy a felelőssége, hogy amit vállalt, azt megtegye, és erős környezetvédelmi tárca jöjjön létre. Az Európai Bizottság új szabályokat fogadott el kedden a PET palackok újrahasznosítására vonatkozóan. A szabályok első alkalommal határoznak meg módszertant a kémiailag újrahasznosított összetevők kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére. A brüsszeli közlemény szerint az új szabályok átláthatóságot biztosítanak az egyszer használatos PET palackok összetevői újrahasznosított tartalmának kiszámításában. Ez, mint kiemelték, kulcsfontosságú az egyenlőség,

0: versenyfeltételek megteremtéséhez és a műanyag újrahasznosítási ágazat beruházási biztonságának szavatolásához.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma sok napsütés mellett erőteljes komoly felhőképződés várható, többfelé számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására, egyenlőtlen csapadék eloszlással, akár felhőszakadással is. A szelet napközben csupán záporok, zivatarok környezetében kísérhetik erős viharos lökések, a csúcshőmérséklet 33-39 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Közlekedési hírek támogatója. Rádió Antrit közlekedés.
3: És meg is érkeztem 14:03-kor a hírek után a közlekedési információkkal. Nézzük, hogy mi a helyzet a környéken. Vannak ugye munkálatok, például a 65-ös főúton Zombán, itt árokpatka és szegély rendezés miatt félpályás lezárás mellett halad a forgalom, de az M6-os autópályán is munkálkodnak, Tolna, valamint az M6-os M9-es kereszteződése között hézag és repedés kiöntés zajlik, az országhatár felé tartó oldalt érinti az egyik forgalmi sáv lezárásával. Ezen kívül nagyjából a Keselyusi M6-os fellehajtótól végig Várdomb végéig az 51-13-as úton kaszálnak, úgyhogy útszűkületnél találkozhat munkagépekkel, illetve az M6-os autópályán továbbra is aszfaltoznak a Budapest felé tartó oldalon egy forgalmi sáv lezárásával a 163-as, valamint a 167-es kilométerek között, ehhez Bátaszéktől egy kicsit délre a szakasz, amit érint. És Várdomb után is van munkálat, Alsónána felé, a Várdomb Alsónána összekötő úton félpályás a lezárás egyéb útkarbantartási munkálatok miatt. Ezen kívül a városra közelítve azt látom, hogy az újvárosi templomnál kezd megélénkülni a forgalom, illetve a volt tanítóképző előtti kereszteződésben is egészen sokan vannak, a kórházi kápolnával egyetemben. Az elkerülőn pedig most nem is a volántelepi lámpáknál, hanem inkább az autóbuszállomás és a vasútállomás közötti szakaszon vannak sokan, ugye itt a gyalogosokra is érdemes figyelni, úgyhogy óvatosan, ha arra halad. Rendőről, trafiról nem kaptunk bejelentést, de amennyiben valami szokatlan tapasztalt, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy dobjon egy SMS Viber üzenetet a 30-as 944-44-re. Jó utat kívánunk!
1: Rádió Antrit FM 101.
3: A közlekedési infok után pedig vissza a ma kedvenceim és a tegnap slágereim mellé. Vörös Levente vagyok, itt az Antriton pedig csak a legnagyobbak szólnak, Benson Boone és a Sorry I'm Here for Someone Else már indítja is óránkat.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jó.

Csillagok, csillagok, a 67-es úton autóztunk a ma kedvencei és a tegnap slágerei között. A Republik egyik olyan dala volt ez, amire igazán lehet nosztalgiázni, a ma kedvenceivel pedig lehet bulizni, mert a BPM számot most Ellie Goulding pörgeti fel. Ez már a Burn, a 101-en.

Az Alphaville és a Big in Japan, ezt volt itt az Antriton, a ma kedvencei, nem meg a tegnap slágerei között 14:31-kor, július 1-én, amikor felhívom ugyanis a figyelmét, hogy ma éjfélig még érvényben van a hőségriadó, és narancssárga figyelmeztetés van kiadva a hőségre, az időkép legalábbis ezt írja, és egyébként meleg is van, ami azt illeti, 34 fok, viszont erősen felhős az ég volt, most éppenséggel kisütött a nap, de egyébként pár perccel ezelőtt még egészen borús volt az idő. Úgyhogy erre készülhet a folytatásban is, 16 órától újra beborul, és majd fokozatosan csökken a hőmérséklet, este pedig majd esőre is számíthatunk, erős észak-nyugati széllel párosulva, úgyhogy kicsit viharos lesz majd az éjszaka, le is hűl a levegő, holnap reggel 20-21 fokra ébredezhetünk majd. Egyébként ezen kívül lenge ruhát ajánlanak esernyővel, nyilván ugye itt a vihar benne van a pakliban, a holnap folyamán pedig majd 26 fok lesz a maximum, úgyhogy talán egy kicsit csökken majd a kánikula. Ezen kívül a pollen terhelésre rátérve, itt a hét közepén a gombák vannak extrém magasan a levegőben, egyébként a pázsitfűfélék, valamint a csalánfélék közepesen spóraszámmal vannak jelen. Ha bármilyen tüneteket tapasztal magán, akkor mindenképpen forduljon orvoshoz, és akkor ő tud segíteni. Egyébként egy hideg front van még itt a levegőben, és még itt a hőség utolsó perceiben érkezik majd. Füllet melegre számíthatunk ugyan, de elsősorban ez az idősebbeket, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. Ha ki tudom mondani, hát igen, talán ki tudom. Keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, illetve szív problémák és rosszul lét is jelentkezhet, valamint nő az infarktus, illetve a stroke veszélye, erre mindenképpen érdemes figyelni. Általános fáradtság, tompaság és dekoncentráltság fordul még elő, illetve felerősítetnek a gyulladásos jellegű panaszok is. Záporok, zivatarok lesznek majd az este folyamán, illetve megérkezik ugye a hidegfront, amiről itt beszéltem, úgyhogy a görcsös panaszok, amik felerősödhetnek. Könnyen napszúrást, illetve hőgutat lehet kapni addig is, az UV-sugárzás magas, úgyhogy óvatosan, ha kimegy, akkor mindenképpen kalap, sapka, és védje bőrét napfényvédő krémmel is akár, emellett pedig erősítse immunrendszerét sok friss gyümölcsfogyasztással, vagy esetlegesen megfelelő mennyiségű folyadék bevitelével, ez lehetőleg víz legyen, ezt már én teszem hozzá. Úgyhogy ez minden, amit tudni kell az időjárásunkról, a ma kedvenceiről, meg a tegnap slágereiről pedig annyit, hogy az Edda énekel hamarosan, ők indítják tovább a bulit, ez lesz az Elhagyom a várost, azonnal.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Ennyi volt a reklám.
5: Az Edda együttesen megyünk tovább, akik Miskolcról indultak és lettek az ország egyik legismertebb bandája. Aranykorukat az ezredforduló előtt élték, de a mai napig, ha felcsendül egy daluk, szinte mindenki elkezd énekelni. Ez most az Elhagyom a várost, itt az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Gabriel és az Out of Reach az utolsó percekben itt az Antriton 14 órakor. Ez pedig azt is jelenti, hogy hamarosan érkeznek a hírek, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei pedig ezek után folytatódnak. Lou Bega és a Mambo, a koronázatlan Mambo király indít a Mambo No. 5-val a hírek után. A little bit of Monica in my life, a little
1: bit of Erica by my side, a little bit of... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények!
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami szexárd, minden, ami tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
5: Újra letartóztattak egy dílert. Szexádi sikerek az országos szenior úszóbajnokságon. Csütörtökön 30 fok alá csökken a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Janner Joli vagyok. 2026. július 1-én szerdán 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Negyed hektáron búzatábla, valamint mintegy 1000 négyzetméternyi területen száraz füves vegetáció égett kedden délután Pakson, a 6231-es út 6. kilométerénél. A tűzeset ez a paksi és a szekszárdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik 4 vízsugár és kéziszerszámok segítségével fékezték meg a lángokat. 2000 négyzetméternyi területen bokros fás vegetáció, valamint kisebb mennyiségű kommunális hulladék égett kedden délután Sárszentlőrincen, egy Táncsics utcai ingatlan mögött. A helyszínen tartózkodók kéziszerszámokkal megkezdték a tűzoltását. A paksi és a szekszárdi hivatásos tűzoltók 2 vízsugár és kéziszerszámok segítségével oltották el a lángokat. A száraz forró időjárás miatt jelenleg országos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ez azt jelenti, hogy az erdőkben és azok 200 méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A saját kertben történő grillezés vagy bográcsozás továbbra is megengedett, azonban a tüzet egyetlen percre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Tolna vármegyében idén eddig 93 alkalommal riasztották a tűzoltókat szabadtéri tüzekhez. A beavatkozások során közel 60 hektárnyi terület égett le, a káresetek felszámolásához pedig összesen 180 tűzoltógépjárműre volt szükség. Egy autó utasaként bukott le az a tolnai kábítószer kereskedő, akit korábbi ügyében a napokban ítéltek el. Tolnai járőrök állítottak meg egy kocsit június 22-én este a Bajcsi-Zsilinszky utcában. A jármű átvizsgálása során egy hengeres tégelyt találtak az utastérben, benne 0,36 g-nyi fehér droggyanús anyaggal. A sofőr elismerte, hogy kristály van a tartóban, de ő csak fuvaros némi anyagért cserébe. Az utas egy 37 éves helyi férfi beismerte, hogy az anyag az övé, egy ismeretlen férfitől kapta, de nem használta és nem is értékesített belőle. A nyomozók kutatást tartottak a férfiak lakhelyén, majd tanúkat hallgattak ki. Végül az információk birtokában gyanúsítottként hallgatták ki az utasként igazoltatott férfit. Korábban is indult eljárás vele szemben különböző bűncselekmények miatt, így ismerték a hatóságok. A bíróság a napokban hirdetett ítéletet egy 5 évvel ezelőtt lezárt bűnszervezetben kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntette miatt indult ügyében, de egyéb eljárás is folyik ellene bírói szakban. A férfit sem a korábbi ítéletei, sem a jelenleg is folyamatban lévő ügyei nem tartották vissza attól, hogy továbbra is tiltott szerekkel kereskedjen. Kihallgatását követően őrizetbe vették és indítványozták letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt. A szekszárdi rendőrkapitányságon folytatják az eljárást. A Tudásközpontban rendezték meg hétfőn a kábítószer ellenes világnap szekszárdi programsorozatát, ahol Kálóczi Andreát, a KEF szakmai vezetőjét kérdeztük a világnap jelentőségéről.
6: Nagyon fontos az üzenete a világnapnak, az, hogy figyeljünk oda, a kábítószer probléma az nem csupán társadalmi probléma, hanem egy betegség, amiből nagyon nehéz kijönni. Fontos, hogy a társadalmat érzékenyítsük, hiszen nagyon nagy az előítélet,

0: És számunkra azt gondolom, hogy talán ez a legfontosabb üzenete azoknak, akik szert használnak, hogy nincsenek egyedül, figyelünk rájuk, és fölhívjuk a társadalom figyelmét is, hogy itt vannak ezek a betegek, akiken csak összefogással, akár családi, szociális, egészségügyi összefogással, de hogy összefogással lehet segíteni. A kipróbálás tekintetében azt gondolom, hogy általános iskola van, már aki általános iskolában is rendszeresen, úgymond rendszeresen visszatérően használ, de talán ez a ritka. Vagy nagyon kevés még azért. Akik úgymond kezelésre jelentkeznek, azok általában a 16-tól a 20-30, de hát vannak már idősebb junkik is, 40 éves junkik is, tehát hogy azért most már nem ott tartunk, hogy csak fiatalok küzdenek szerhasználati problémával, hanem azt mondom, az elmúlt 10-20 évben megjelentek, hiszen az a korosztály, aki amikor a kábítószerek úgymond volt egy drogboom, azóta mondjuk ez a 90-es évek, azóta már ugye mondjuk idősebb generáció, de most általános iskola, és azt mondom, hogy az, hogy a felső tagozatban valaki valamit kipróbált, az már nem biztos, hogy annyira újszerű, sajnos itt tartunk. Itt vannak az összes dizájnerek, itt vannak a nikotin összes formája, legális és illegális is, én ide tenném a hangsúlyt ebbe az időszakba, de még előre alsóba, meg óvodáskorba pedig oda tenném, hogy a nemetmondás, a kortárs hatás, a szülőkkel való kapcsolat, a bizalom, tehát a prevenciónak ez lenne a fókusza. Tehát, hogyha így kérdeztek, akkor azt gondolom, hogy nem biztos, hogy a szerhasználat vagy a kipróbálás az, amikor gond van, hanem ott a sokkal előbb kezdődnek a problémák.
1: Az eseményen a hazugság pszichológiai és kriminológiai aspektusairól is tartott előadást Doszpot Péter volt kiemelt gyilkossági főnyomozó, aki arról beszél, hogyan kapcsolódik össze a hazugság a világnappal.
2: A mi világunkban, a bűnügyek világában az egy alaphelyzet, hogy ott nekünk hazudnak, főleg az elkövetők. És akkor ebből született egy nagyon komoly előadás, ahol különböző ismérveket, és úgy megpróbáljuk megmutatni, hogy hogy néz ki ez a hazugság itt a mi kis világunkban, mint a magánembereknél, mint a bűnözőknél. És ez úgy jött hozzá, hogy nyilván minden egyes függőség a bűnügyben nagyon benne van. Lehet, hogy éppen egy függő nem fog bűncselekményt elkövetni, de hogy nagyon a határán tud mozogni bizonyos részeknél, meg bizonyos függőségi szinteknél, az egészen biztos. És ahhoz, hogy mondjuk, hogyha valaki függő lesz, és ezt nem akarja elmondani, az hazudnia kell folyamatosan. Nyilván meg akar felelni társadalmi elvárásoknak, lehet, hogy olyan pozícióban van, és akkor itt nagyon könnyen és nagyon szépen rá lehet fűzni arra, hogy mit mond a pszichológia a hazugságról. És én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas és egy nagyon, nagyon előremutató előadás sikerült. Egyébként már vagy lassan 10 éve tartjuk ezeket, főleg úgy, hogy most a kábítószeres világnak miatt, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról. Ezen mi mindig egy kicsit vitatkozni az én társammal, az előadótársammal, mert ez a hazugság szó nekem nagyon erős. Tehát az ember azt gondolja, hogy ez egy ilyen nagyon végletes, és ez egy nagyon sértő dolog. De hát azért itt beszélünk arról, hogy elhallgatás, vagy éppen nem tartom fontosnak, de a pszichológia ezt egy kalap alá veszi, és ugye ez kérdés, hogyha hazamegyek, akkor vajon el akarom-e mondani éppen a társamnak. Ugye ez a mi bajunk, igen, amikor valaki ilyen kóros hazudozó, és hogyha ezek mondjuk nem is gyilkosok, de a csalók, és ezek az intellektuális bűnözők, ezek sajnos így működnek. Tehát nem véletlenül tudnak minket átverni. Most azért, mert hiszékenyek vagyunk nyilván, de ha valaki profi hazudozó, akkor nehéz azért megtalálni azokat a pontokat.
1: Június utolsó hétvégén rendezték meg az 56. országos szenior úszóbajnokságot a Dr. Regele Károly emlékverseny Gyulán. A Szekszádi Sportközpont szenior úszó szakosztályát ezúttal Klein Miklós képviselte, aki 3 versenyszámban állt rajtkőre. Klein hosszú éve kihagyását követően 2026. áprilisában tért vissza az úszodába, tudtuk meg a szerkesztőségünknek megküldött közleményből. A felkészülést Csóvári Gábor irányításával kezdte meg, és mindössze néhány hónap edzés után már az országos bajnokságon bizonyíthatott. A gyulai verseny nem csak a megmérettetésről szólt számára, hanem egy sikeres visszatérés első fontos állomása is volt. Eredményei 50 méter pillangón és 100 méter gyorson első helyezés, 50 méter gyorson pedig második helyezés. Az eredményekhez mi is gratulálunk. Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Élénk északkeleten a Duna vonalában és a Dunántúlon sokfelé erős, utóbbi tájakon viharos lökések kísérhetik az északi északnyugati szelet. Mindenhol véget ér a forróság, hajnalban 15 és 22, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet, Szekszárdon a hajnali 19 fokot követően napközben 27 fok várható.
3: Ezek voltak a Rádió Amcit regionális hírei.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Amcit FM 101.
4: Nagyon szépen köszönjük a híreket Jolinak, 3 óra után járunk már, 9 perccel. Én Vörös Levente vagyok, itt az Amciton pedig csak a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei szólnak a folytatásban is. A koronázatlan Mambo király Lou Bega énekel, ez a Mambo Number 5.
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

Nani Nani, a Back to Black énekelt itt az Antréton, ahol a ma kedvenceit és a tegnap slágereit játsszuk, és közben azért igyekszünk segíteni is másoknak. Egy kedves hallgatónk vesztette el a kulcsát, itt Szekszáron a Garai téren, egy több kulcsból álló kulcs csomóról van szó egészen pontosan, amin egy kötélből készült csomó is van. Ha esetleg megtalálta, találkozott vele, akkor mindenképpen csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy SMS Viber üzenetben is jelezheti a 30-as 944-44-en, és igyekszünk összekötni a kulcs tulajdonosával. Köszönjük szépen, ha segít! Közben pedig megyünk is tovább a dalokkal, a legnagyobbak szólnak a folytatásban is, az AC/DC csapahúra közé, ezt tőlük a Thunderstruck.

Don't Leave, ez volt itt az Antriton, 15 óra 32-kor a ma kedvenceim, meg a tegnap slágereik között, amikhez most beékelek pár programot, amit érdemes figyelembe venni. Itt Szexárdon például 18 órakor a közösségi bringázást, a Szexárd Ride névre hallgató eseményt, amelyet a Szexárdi Sportközpont szervez, és szerdán ugye bringázás van, a hét közepét egy tekeréssel igyekeznek feldobni, kényelmes tempóban lehet bejárni Szexárdot, illetve a környék legszebb részeit. A start 18 órakor a Szexárdi Sportközpont előtt van, a cél pedig igazából a kikapcsolódás, a mozgás és a jó társaság. Az útvonal a sportközponttól a Csörgető mellett halad el, a szervízúton keresztül az autópálya mellett a töltésre, Sió töltésre ráhajtva a Sió Motel magasságaig és onnan vissza, az nagyjából 20 km ez az útvonal. Néhol felfelé, néhol lefelé, de mindig jókedvűen, ezt írják a Facebook eseményükben. Mivel közúton is haladnak, ezért elsősorban felnőtteket várnak, és a biztonság mindenek előtt áll, a bokósisak viselése erősen ajánlott, két felkiáltó jellel, a lámpa elől, illetve hátul pedig kötelező felszerelés. Mindenki természetesen saját felelősségére vehet részt a programon, és a közlekedési szabályok betartása mellett. Kedvezőtlen időjárás esetén a gurulás elmarad, erről viszont nem jeleztek az eseményen, úgyhogy 18 órakor Szexárdi Sportközpont és jó kis Szexárd Ride közösségi bringás gurulás. Ha pedig nem bringázna, hanem inkább sétálna egyet, akkor 19 óra 45-kor Bonyhádról indulnak a Dobogó Természetjáró és Hegymászó Egyesület tagjai Kakasdra, ahol 19.55-kor szárnak le a buszról, és Kakasd, Öreghegy, Telekhegy, Ladomány, Óhegy és a Bonyhádi Polgármesteri Hivatal útvonalon 14,5 kilométert megtéve megérkeznek vissza Bonyhádra. Ehhez lehet csatlakozni, itt a Szexárdi dombságot bejárni, kötelező felszerelés egyébként az elemlámpa, valamint az élelem, ezt ne feledje. Minden érdeklődő természetjáró természetesen várnak a túrán. Én jó szórakozást kívánok, akár teker, akár sétál, mindkettőhöz küldöm a legnagyobb slágereket. A Coldplay és a Higher Power, ez is szól mindjárt, ne menjen sehova.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Bérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gerjen! Hey, hey, hey!
0: Ennyi volt a reklám!
5: Egy angol alternatív rockbandával megyünk tovább, akik a 2010-es évek meghatározó együtteseként még az 50. Super Bowl félidei showjában is megfordultak. Rengeteg dolog van, ami ha felcsendül, mindenki tudja, mit kell énekelni. Ők a Coldplay, ez pedig a Higher Power, az Antriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

Hugo, Topic, Arash és Dekolm. Sláger az I Adore You, ami zárja a 15 óránkat itt az Antréton, ezzel pedig véget vet a hagyományos munkaidőnek is. 16 óra lesz 2 perc múlva, úgyhogy nagyon gyorsan szaladunk majd a hírekhez, aztán természetesen ránézünk az utakra is, és hozom vissza a ma kedvenceit, meg a tegnap

0: Budapesti Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
1: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
1: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
1: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
3: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
4: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló, és a lóval mi lesz?
5: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Elkészült a kórházi fertőzések mérését lehetővé tevő módszertan. Mentális egészség nélkül nincs egészség. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedű Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költség jelentős csökkenését várja. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unoka Zsolt a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex poszttraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészségprogram megvalósításával lehetséges. Az Európa Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja kedden közzétett éves jelentésében felszólította az európai kormányokat, hogy tisztségviselőik példamutatásával mozdítsák elő a korrupcióval szembeni zéró toleranciát, a közigazgatás, az intézmények és a társadalom minden szintjén. Ezt szilárd jogi és intézményi keretek elfogadásával és hatékony végrehajtásával kell párosítani.
5: Rádió Andrit időjárás.
6: Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság. Hajnalban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Rádió Andrit közlekedés.
4: 3 perccel járunk 16 óra után, meghoztam a legfontosabb közlekedési infókat ide az Antitra. Vannak állandó munkálatok, amiket érdemes figyelembe venni, hogyha Szekszárdon kívül halad, az M6-os autópályán például Bátaszék vonalában aszfaltoznak, úgyhogy a Budapest felé tartó oldalon egy sávot lezártak, erre mindenképpen nagyon figyeljem. Egyébként pedig Alsónána és Várdomb összekötő útján útkarbantartási munkákat végeznek, úgyhogy félpályás lezárásra készüljön, máshonnan viszont mindenhonnan elvonultak már a közutasok, semmilyen egyéb időszakos munka nincsen az utakon. A városra közelítve azt látom, hogy még nem annyira élénkült meg a forgalom az északi részen, inkább a centrumban, illetve dél felé, a központtól egészen a kórházi kápolnáig egészen sokan vannak.

0: illetve a Csatári torok és a körforgalom is kezd elesni, illetve az elkerülőn az autóbusz állomás, vasútállomás közötti szakaszon, ahol ilyenkor megszaporodnak a gyalogosok, rendkívül figyeljen, mert sokan vannak, és a volántelepi lámpa is fogja a forgalmat. Rendőről trafiról érkezett egy bejelentés, ez az 56-os főúton, a Szőlőhegyi körforgalom után, a Szálkai elágazó előtt, ott a kicsi dombtetőn, lejtőn, ott méricskélnek, úgyhogy óvatosan, ha arra halad, de bármerre is jár, közlekedjen természetesen türelemmel, és persze kellő odafigyeléssel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy dobjon egy SMS Viber üzenetet a 30-as 944-44-re. Jó utat kívánunk!
1: Rádió Andrét, FM 101.
0: Vége a melónak, ha autóba patan, akkor vigyázzon magára, ha pedig még bent van az irodában, vagy a járban, akkor kitartást. Egyébként pedig hozom a ma kedvenceit és a tegnap slágereit. Például az Alkezel indítja óránkat, ez a Sexual Guarantee.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

Egy igazi nyári nóta a cím, és ezt mutatja a Kamrad és a You Feel Like Summer, amit hallott itt az Antréton a ma kedvencei, meg a tegnap slágereik között, ahova ezúttal egy felhívással érkeztem még hozzá egy elveszett kulcscsomóval kapcsolatban. Egy kedves hallgatónk ugyanis a Garai téren veszhette el hétfő délután a kulcscsomóját, amin egy kötélből készült csomó is van. Ha megtalálta, akkor a 74-es körzet 444-444-es számon csöröghet nekünk, vagy SMS Viber üzenet formájában is jelezheti a 30-as 944-44-en, és összekötjük a tulajdonossal. Segítséget megköszönve, Rihanna tanácsát pedig megfogadva, már pörgetem is tovább a legnagyobbakat. A zene nem áll meg, ez a Please Don't Stop the Music. Please don't stop.

0: Kicsit lelassultunk a délutánban, mert néha azt is kell. Oscar Benton énekelt az Egy zsaru bőrért című filmnek a főcímdalát, illetve filmzenéjét lehetett hallani, onnan lehet ismerős az előző felvétel, amit egy kedves hallgatónk kért tőlünk, és küldte mindenkinek, aki szereti a dalt és a filmet is. Nagyon sok kitartást kívánunk, és köszönjük a telefont. Közben pedig rátérek gyorsan az üzemanyag árakra itt 16:35-kor, mert hogy holnaptól 4-4 forinttal emelkedik majd a benzin és a gázolaj kereskedelmi, nagykereskedelmi ára. Az elmúlt időszakot ugye az árcsökkenések jellemezték, a többnapos stagnálás után pedig most ismét felfelé fordulnak és mozdulnak az árak, úgyhogy a változás majd a kutak áraiban is fokozatosan megjelenhet. Egyébként jelenleg 568, illetve 585 forint per liter az átlag ára 95-ös benzin, valamint a gázolaj tekintetében. És ha gyorsan ránézek még az árfolyamokra, akkor a Brent olaj hordóját 72 dollárért adják. Ez azért jócskán lecsökkent, már bőségesen 80 alatt van. A dollár árfolyam viszont egy icipicit emelkedett, úgyhogy 311 forintért váltanak középárfolyamon egy dollárt. Úgyhogy ezt majd talán egy kicsit ugye ellensúlyozza a piacot, és talán ez a hirtelen növekedés esetleg csökkenésbe is válthat. Nyilván én sem vagyok jós, a lényeg, hogy holnaptól 4-4 forinttal emelkednek a nagy kereskedelmi árak, erre készüljön tehát, meg persze a legnagyobbakra, amik jönnek a folytatásban is, ha sikerül kinyögnöm, hogy Robbie Williams és a Let Me Entertain You szól majd mindjárt.
1: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények!
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
5: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Robbie Williams, a következő énekesünk, a Take That Pop együttessel kezdte karrierjét, de 5 év után otthagyta őket. A Guinness Rekordok könyvébe is bekerült, mert amikor meghirdette turnéját, egy nap alatt 1,6 millió jegyet vettek rá. Ő most Robbie Williams és a Let Me Entertain You.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió

0: Rádió Andrét a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Hey Martinez, you ready girl?

0: Soha ne nézz vissza rám. Ezt énekelt Emilio itt az Antriton a 16 óra utolsó perceiben. Hát mi nem is nézünk vissza sem rám, sem pedig máshova, mert hogy már a 17 órát taposuk hamarosan, úgyhogy zakatolunk is tovább a hírekkel, meg persze a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, amik érkeznek majd a folytatásban is. Az Imagine Dragons is beköszön, ez lesz tőlük az Enemy. Elő viszont még Gloria, Stefan érkezik. Everlasting Love a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égi.

0: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Elkészült a kórházi fertőzések mérését lehetővé tevő módszertan. Mentális egészség nélkül nincs egészség. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a Tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítató módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, azért, hogy közösen tudjanak javítani. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unoka Zsolt, a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex poszttraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészség program megvalósításával lehetséges. Az Európa Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja kedden közzétett éves jelentésében felszólította az európai kormányokat, hogy tisztségviselőik példamutatásával mozdítsák elő a korrupcióval szembeni zéró toleranciát, a közigazgatás, az intézmények és a társadalom minden szintjén. Ezt szilárd jogi és intézményi keretek elfogadásával és hatékony végrehajtásával kell párosítani.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság. Hajnalban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét, FM 101.
3: És akkor ráfordultunk az utolsó kanyarra, mai délutánon 17 óra múlt 3 perccel a stúdióban Vörös Levente, Gloria Estefan pedig már bekészítve a sorban. Ez tőlem az Everlasting Love.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatos.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Luther is a megnyílom a kedvencei, meg a tegnap slágerei között itt az Antriton, ez volt az Ain't That Just Way 17-17-kor, amikor megnyomjuk még ezt a kis időt, amit közösen eltöltünk. Apropó közös, Kygo és a One Republic slágerét hozom a folytatásban, ez a Chasing Paradise.

Száguldás, Porsche szerelem, Cserhádi Zsuzsa és Charlie közöseit az Antriton, 17:30 a pontos időnk. Én pedig hoztam pár olyan tippet itt a ma kedvencei meg a tegnap slágerei közé, amik legfőképpen a kutyusoknak, illetve a ciszta tulajdonosoknak lehet hasznos. Mert hogy most azért nyáron lehet sétálni, nagyon fontos természetesen a kis kedvencek védelme, mindig legyen megfelelő mennyiségű és kellően hűvös víz a tálkájukban, ez nagyon-nagyon fontos, illetve a sétákat is, ha tudja, akkor későbbre intézze, mert hogy a felforrósodott beton válthatja a kiskutyusok, illetve a cicusok mancsát is. Nyilván ez a kutyáknál elsődleges, ha teheti, akkor pedig fűben is sétáltasson. Egyébként a kullancsok elleni védekezés is nagyon-nagyon fontos, például nyakörvekkel vagy tablettákkal, csepp formájában esetleg ezek parazita ellenes szereket tartalmaznak, úgyhogy ha ezeket adja a gazd kiskedvencnek, akkor megelőzésképpen is már jó lehet, olyan kullancsriasztó egyébként bőrre is juttatható. Ezen kívül érdemes ilyen bőrtakaró hosszú ruházatban sétálni, a természetet járni, füves-bokros fás területekről való hazaérést követően pedig átnézni egy kicsit a házi állatot, illetve a családtagokat is természetesen, hogy a parazitákat észre lehessen venni, de nagyon fontos a bizonyos kullancsok által terjesztett betegségekre létező védőoltásoknak a felvétele is, illetve hát a kutyának a beadatása, érdemes a családtagok védelme érdekében is beszélni a házi orvossal, az állatok védelme érdekében pedig állatorvossal, nagyon-nagyon fontos, meg persze az is, hogy szórakozzunk a folytatásban a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel, a tippek után, amiket nagy nehezen sikerült elmondanom, pedig egy sírön talán egy kicsit könnyebben énekel. Ez lesz majd az Azizem pillanatokon belül.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét,

0: orvosnak lenni jó?
1: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
2: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
3: Ennyi volt a reklám!
4: A következő énekes igazán egyedi akart lenni, mert stúdióalbumainak egy műveleti jelet adott címnek. Így fordulhat elő, hogy az összeadás, szorzás, osztás, egyenlőség és a kivonás jeleket láthatjuk a borítókon. Ő nem más, mint Ed Sheeran, meg az Azizem, itt az Antricon.
3: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Lionel Richie és az Angel Boogeyman remixében tökéletes keretezése a mai napunknak. 18 órához érkeztünk itt az Antriton, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei viszont szólnak tovább a folytatásban is, csak én búcsúzom. Az elmúlt órákban együtt rádióztunk, viszont ne feledje, holnap reggel már Dávid várja 6 órától, Vali is érkezik 7-kor, a napi 5-ost faggatják, 8-tól pedig az önvéleményére is kíváncsiak lesznek a 74-es körzet 444-444-es számon, akkor majd megoszthatja velük 8, illetve 9 óra között. Én holnap is 13 órakor érkezem, addig pedig kívánok további jó szórakozást és szép estét a folytatásban. Vörös Levente búcsúzik, a viszont hallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier, csavar és

0: Kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegeti Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költség jelentős csökkenését várja. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unoka Zsolt, a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex poszttraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent, ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészség program megvalósításával lehetséges. Az Európa Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja kedden közzétett éves jelentésében felszólította az európai kormányokat, hogy tisztségviselőik példamutatásával mozdítsák elő a korrupcióval szembeni zéró toleranciát, a közigazgatás, az intézmények és a társadalom minden szintjén. Ezt szilárd jogi és intézményi keretek elfogadásával és hatékony végrehajtásával kell párosítani.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság. Hajnalban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 3630 883 83 51.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország
0: és a világ legfontosabb hírei.
1: Ez a Rádió Andrét.
5: Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik júliustól a balatoni strandolók ellátását. Alacsonyabb a pollenterhelés. Csütörtökön hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Köszöntöm a

0: 20 között van jelen a tól déli partján, 7 települést is strandján. Alacsonyabb a pollenterhelés, a pázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja. Országosan a közepes magas, még az útifűé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékény pollenje. Országszerte 90 egyetemi tantárgy válik digitálisan elérhetővé a hallgatók számára. A Nemzeti Innovációs Ügynökség most lezárult programja révén közölte az ügynökség kedden az MTI-vel. Azt írták, a hazai felsőoktatás digitális megújítását támogató fejlesztés eredményeként országszerte közel 500 egyetemi oktató, kutató és szakértő közreműködésével több mint 35 ezer oldalnyi tananyag, kézirat és 25 ezer médiaelem készült el. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1 és augusztus 30 között teszt jelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet Siófokon és Balatonfüreden. A jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán elindul a tesztidőszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjesztetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balaton fenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számmal lehet utazni.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Csütörtökön változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd a késő délelőtti óráktól nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények.
0: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Már megint egy hétfő kedd.
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
5: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Csökkent az élelmiszerpazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. A viharkárok kétharmada a nyári időszakra esik. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Csökkent az élelmiszerpazarlás az elmúlt

0: róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. A viharkárok egyre nagyobb része keletkezik a nyári hónapokban, az Allianz Hungária adatai szerint tavaly a teljes éves viharkár állomány közel kétharmada erre az időszakra jutott. Hosszabb távon 2014 és 2025 között a július bizonyult a legpusztítóbb nyári hónapnak. A legnagyobb károkat okozó viharok ekkor csaptak le az országra. A vizsgált időszakban a júliusi kárkifizetések összege akkora volt, mint májusban és augusztusban együttvéve. Alacsonyabb a pollen terhelés, a pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja. Országosan a közepes magas, még az útifűé, a hársé, az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a szelíd gesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékeny pollenje. Kibővítik a Balaton 24 napi jegyet. Július 1 és augusztus 30 között teszt jelleggel kibővítik a Balaton 24 napi jegyet Siófokon és Balatonfüreden. A jegy a helyi autóbusz közlekedésben is használható, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Kiemelte, a két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán elindul a teszt időszak, amelynek tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjesztetik a rendszert. A Balaton 24 napi jeggyel a Balaton körüli vasútvonalakon, a helyközi autóbuszjáratokon, a Balatonfenyvesi kisvasútjáratain is korlátlan számmal lehet utazni.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk lökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság. Majdnapban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Elkészült a kórházi fertőzések mérését lehetővé tevő módszertan. Mentális egészség nélkül nincs egészség. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a Tárca Semmelweis napi ünnepségén kedden Budapesten. Hegedű Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva érthetően összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Hozzátette, ezek nem azért lesznek nyilvánosak, hogy bárkit megbélyegezzenek, hanem azért, hogy közösen tudjanak javítani. Mától kizárólag mobiltelefon használatával lehet Budapesten fizetni a parkolásért, ezt meg lehet tenni alkalmazáson keresztül, SMS-sel vagy hanghívással. A budapesti utcákról több mint 3000 parkolóautomata tűnik el. A fővárosi közgyűlés 2024. november 27-i ülésén döntött a parkolóautomaták kivezetéséről a parkolási rendelet módosításával. A rendelkezés 2026. július 1-én lépett hatályba. A változástól a főváros a parkolás üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja. A társadalom mentális egészségének javításáról tanácskoztak Budapesten. Mentális egészség nélkül nincs egészség, hangzott el a Mentális Egészség Magyarországon 2026 címmel megrendezett tanácskozás sajtótájékoztatóján kedden Budapesten. A program kezdeményezője országos mentális egészség program megvalósítása mellett érvelt. Unoka Zsolt, a program kezdeményezője, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának professzora hangsúlyozta, a kutatásaik szerint Magyarországon a lakosság 10-15%-a küzd komplex poszttraumás stressz zavarral, ami az önkép sérülését, kapcsolati és érzelmi zavart jelent. Ennek a helyzetnek a kezelésére pedig csak társadalmi összefogással egy országos mentális egészség program megvalósításával lehetséges. Az Európa Tanács korrupció ellenes szakértői csoportja kedden közzétett éves jelentésében felszólította az európai kormányokat, hogy tisztségviselőik példamutatásával mozdítsák elő a korrupcióval szembeni zéró toleranciát a közigazgatás, az intézmények és a társadalom minden szintjén. Ezt szilárd jogi és intézményi keretek elfogadásával és hatékony végrehajtásával kell párosítani.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd a késő délelőtti óráktól nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi-északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a zene.

kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A viharkárok kétharmada a nyárra esik. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben. Csütörtökön hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A viharkárok egyre nagyobb része keletkezik a nyári hónapokban, az Allianz Hungária adatai szerint tavaly a teljes éves viharkár állomány közel kétharmada erre az időszakra jutott. Hosszabb távon 2014 és 2025 között a július bizonyult a legpusztítóbb nyári hónapnak. A legnagyobb károkat okozó viharok ekkor csaptak le az országra. A vizsgált időszakban a júliusi kárkifizetések összege akkora volt, mint májusban és augusztusban együttvéve. Csökkent az élelmiszer pazarlás az elmúlt 9 évben Magyarországon. Az elkerülhető élelmiszer hulladék, vagyis az élelmiszer pazarlás mértéke az elmúlt 9 évben több mint 37%-kal csökkent Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése alapján, amelyről hétfőn közleményben tájékoztatta az MTI-t. A felmérés szerint a legnagyobb mennyiségben továbbra is a kész ételek, a friss zöldségek és gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek a kukába. Ez a három élelmiszercsoport az összes elkerülhető élelmiszer hulladék több mint háromnegyedét adja. A kidobott élelmiszerek legnagyobb része azért végzi hulladékként, mert megfeledkeztek róluk, illetve túl sokat vásároltak belőlük, vagy a szükségesnél nagyobb mennyiséget készítettek el. Az elmúlt 2 évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein élő 2200 rászoruló családnak nyílt lehetősége, hogy a felzárkózó települések program révén átálljon környezetbarát és biztonságos fűtésre, közölte a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kedden az MTI-vel. A 2022-ben indult, csaknem 11 milliárd forintból megvalósított szociális-energetikai program révén 2026-ra több lépcsőben és több helyszínen összesen 24 szociális naperőmű és egy energiatároló épült fel a Szeretetszolgálat alapítványának segítségével. Kifogyott autójából a benzin a kapszálláson és üzemanyagért indulva 4 napon át mintegy 170 kilométert barangolt egy férfi. A férfire a Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület Juta térségében talált rá, adta hírül a Különleges Mentő Szervezet Facebook oldalán. A szervezet azt írja, egy telefonáló arról értesítette őket, hogy egy zavart férfival találkozott két település között mezőgazdasági területen. Az értesítésnek köszönhetően a szervezet megtalálta a zavart, kimerült középkorú férfit, akit rendőrök beazonosítottak, a mentők pedig kórházba vittek.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön a Dunántúlon egyre inkább felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre még gyakran erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és sokfelé várható zápor több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénklökések kísérhetik a szelet, mindenhol véget ér a forróság. Majdnapban 15-22, délután 24-31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárd információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: A magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban. Interaktív térkép segíti a városi fák megmaradását Szegeden. Csütörtökön mindenhol véget ér a forróság. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A legfrissebb EP felmérés szerint a magyarok az uniós átlagnál is jobban bíznak az EU-ban. A legutóbbi október-novemberi közvéleménykutatás óta 8% ponttal 75%-ra nőtt azoknak az európaiaknak az aránya, akik szerint az EU biztos pont a mai zűrzavaros világban. A magyar válaszadók ennél is nagyobb arányban 80%-kal gondolják így, ami a 2025 őszén készült felméréshez képest 14% pontos növekedés, de erről ki az Európai Parlament szerdán közzétett legfrissebb Euróbarométer felméréséből. A válaszadók 73%-a több eszközt adna az EU kezébe a globális kihívások kezeléséhez. Az Európai Bizottság új szabályokat fogadott el kedden a PET-palackok újrahasznosítására vonatkozóan. A szabályok első alkalommal határoznak meg módszertant a kémiailag újrahasznosított összetevők kiszámítására, ellenőrzésére és jelentésére. A brüsszeli közlemény szerint az új szabályok átláthatóságot biztosítanak az egyszer használatos PET-palackok összetevői újrahasznosított tartalmának kiszámításában. Ez, mint kiemelték, kulcsfontosságú az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez és a műanyag újrahasznosítási ágazat beruházási biztonságának szavatolásához. Interaktív térkép segíti a városi fák megmaradását Szegeden. Csupán a tavalyi év során több mint 2100 kiszáradt, elpusztult fát kellett eltávolítani Szegeden a közterületekről. Most létrehozták a lakossági segítségnyújtást koordináló faéltető térképes alkalmazást, amelyel a szegediek célzottan és szervezetten vehetnek részt a faállomány megóvásában. Az önkéntesek kiválaszthatják a környezetükben található fiatal fákat, és azt is rögzíteni tudják, mikor, mennyi vizet használtak az öntözéshez. A madarak itatásának fontosságára hívta fel a figyelmet a Kánikulában a Dunadráva Nemzeti Park az MT-hez kedden eljutatott hírlevélben. Azt írták, hőség idején nem csak az embereknek, hanem a madaraknak is sok folyadékra van szükségük. A kertben jól elkészített itató a madarak gyülekező helye lehet, kialakításakor azonban ügyelni kell rá, hogy lassan mélyüljön, és a közepére érdemes lapos követ tenni, ahol a madarak megállhatnak, leszállhatnak.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Csütörtökön változó vastagságú felhőzet mellett hosszabb, rövidebb napos időszakok is lehetnek, majd a késő délelőtti óráktól nyugati északnyugati irányból fokozatosan szakadozik, csökken a felhőzet. Az északi északnyugati szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lehet erős, akár viharos is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 26 és 31 fok között alakul.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész. Yeah.

első nő, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújjon ágyba, hogy indulj újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dejavű nevű revű, cinema veríték meg.